91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Sómász gondold, ahogy
3: tényleg,
2: vannak ezek a dolgok.
3: Tényleg, mindig felkelek hajnalok hajnalán. Mert
2: tényleg
3: nekem
2: magadtól?
3: Egy...
2: Miért?
3: Hát nem magamtól, nyilván ja. Az ébresztőmtől.
2: De
3: hogy...
2: melyik ez reggel?
3: Mert nekem egy óra kávészünet. És most abban a szerencsétlen helyzetben vagytok, hogy nem ittam még meg, hanem itt van magam mellett, és nem volt
2: ez
3: én időm, és nem volt jó
2: erős
3: kávém.
2: Én idő korára. Első indul a nap, és már kell az én idő.
3: Nekem
2: Edina, mi az az én idő? Mit csinálsz ott?
3: Egy óra hosszáig síri csend van, nem szól hozzám senki, és iszom a kávémat.
2: Igen?
3: Igen.
2: És mit csinálsz közben? Meditálsz?
3: Hát van, hogy zenét hallgatok, és ugrálok a szobába. Van, hogy...
2: Hát nem vagyok könnyű. Azért...
3: Énekelek, a szomszédok örülnek néha.
2: Ugyan már.
3: Meg hát nyilván van egy nyulam, azzal játszom. Meg, hát igazából telefonozok. Tehát, hogy nekem az az én idő, hogy ott csend van, nem nyugalom van.
2: Jó, van, azt érted, ezzel így ki, hogy is mondjam, ütöttél a taktusban.
3: De nézzétek a jó oldalát, tehát ez otthon nem történt meg. Hát majd itt megtörténik.
2: El tudom képzelni, vagyis nem tudom elképzelni, hogy valaki együtt valakivel van, bocsánat, ahol a reggelek úgy néznek ki, hogy nem szabad hozzászólni, és nyugodtan tűnik az, hogy ugrál reggelente zenére.
3: Tehát nálunk...
2: Micsoda? Hát ez már milyen?
3: De várj, nálunk az hát a jó, milyen? Hogy nálunk mind a ketten ilyenek vagyunk a párommal. Tehát őnek
2: ő is ugrál reggel a zenére?
3: Nem, ő ne ugrál, ő csak leül, és ő issza a kis ilyen-olyan teáját, és ő is nyomkodja a telefonját. És
2: hát igazából... ne állítsuk már meg
3: annyi,
2: a napot!
3: De várj, csak annyi a különbség, hogy nagyon jó indul a reggelünk, mert senki nem szól senki ez egy órán
2: hát
3: keresztül.
2: Ez jó hangzik.
3: És bedugom a fülem, én ott eltáncikálok, elénekelek, iszom a kávémat.
2: Tehát, hogy mit kell elkezdeni? Mit, valami régi zenét?
3: Hát nem, valami,
2: zenét,
3: nem valami, nem tudom, roma slágereket énekelek, vagy nem tudom, hanem igazából ami jön.
2: Heavy metal hát, biztos.
3: Meg nyilván nem a sirató zenéket, hanem mit tudom
2: hát, jó,
3: én
2: úgy. Értem, de ami... valami modern, vagy valami régi, vagy valami pop, nem, vagy
3: nem,
2: valami
3: nem
2: rock.
3: Nem válogatok úgy őszintén. Tényleg, ami így a YouTube-on így, hát most nyilván szeretem, hát na, ami, nem tudom.
2: Metallica. Hát
3: mondjuk, ha Metallica nem is, de szokott tankcsapda is lenni, vagy igazából bármi.
2: Atyai, hát ezzel most tényleg megleptél. Na,
3: szép
2: igen.
3: Látom. Ez
2: igen. És lakás?
3: Hát igen, én lakás.
2: Lakás.
3: Hát igen, egy kis garda, most képzeld, amikor ott...
2: Bám, Edina, érted a báj. Ez
3: hát
2: igen.
3: Ezért nem akartam a szomszédokat bántani reggel 5-kor. Na.
2: Ez igen, hát ez őrület, hát... Ezt képest ki vagyok én,
3: már
2: aki csak
3: megérte
2: egyszer...
3: eljönnöm. Érted? Na.
2: Ki vagyok én, aki egyszer csak föl kell, felöltözik és bejön dolgozni. De hát ez na, semmi hát, ezt képest.
3: Próbáld ki amúgy jó.
2: Dehogy próbálom ki. Mit? Ezt ugráljak reggel? Azt se tudom, hol vagyok. Nem bírok ugrálni
3: hát
2: ilyenkor.
3: Én se tudtam, csak azt, hogy a lakásomba szabadkám.
2: Sőt, tovább megyek. Mi ezt már beszéltük a többiekkel, és érdekes, hogy abszolút nem ilyen vagy. Mert mi arra jöttünk rá, hogy mi az utolsó pillanatig alszunk, ami mondjuk az azt jelenti, hogy 5 óra 10-15. És akkor nálunk az van, hogy minden muszáj, hogy a helyén legyen, mert hogyha nincs minden a helyen, annyira automata üzemmódban készülsz el.
3: Ki készítesz mindent?
2: Nem feltétlenül arra gondolok, hanem de mondjuk úgy, hogy már mondjuk egy lábbeli, vagy az már biztos, hogy legyen ott, de hát ne legyen véletlenül, nem tudom, a szekrény valami. De főleg az ilyenre gondolok, hogy mondjuk a kulcs. Na az, ha nincs a helyén, mondjuk a kocsi kulcs, az baj, az plusz 10-15 perc. És azt nem engedheted meg magadnak reggel. Szóval minden ott kell, hogy legyen a helyén.
3: De különben én is ilyen vagyok. Tehát én is most már este kikészítettem a kis izémet, mi ez, termoszt, a bögrét, a kávé, a kis jazzvát, meg a ruhát, a cipőt. Tehát ez nálam alap, hogy mindig ki van készítve.
2: Aha. Mert tehát, ha nincs meg, akkor...
3: Akkor biztos, hogy hétre ide értem volna, tehát hogy az nem lett volna jó.
2: Ha volt olyan, ezt éppen azon röhögtük, mindig költözöm, mindig máshol vagyok, vagy ilyen periódusom volt most, és akkor volt egy olyan, hogy tudod, amikor beköltözöm valahol, akkor nincs mindig mindjárt meg mindennek a helye.
3: Ja.
2: És jövök reggel dolgozni, nincs meg a kocsi kulcsa, és most kettő lehetőségem vagy. Vagy még keresem 5 percig, és akkor még beérek autóval, vagy én ezt most feladom, és megindulok gyalog, és akkor kések 5 percet, és de itt leszek.
3: Hát,
2: és akkor inkább bejöttem, és késtem 5 percet, de beértem valahogy. És aztán gondolkoztam, amikor mentem az, hogy na most nyugodtan, tudod, most mikor már le van minden nyugodva, mondom, most megnézem, mégis hol lehetett a kulcs? Hol lehetett? Mert az előszobában szoktam tartani a kocsi kulcsot. És megnéztem, és képzeld el, hogy, hogy milyen automata üzemmódban lehettem, hogy a kulcs kérlek a hálószobában a párnám volt.
3: Jézusom, milyen beteg ez.
2: Mély volt az.
3: Nem tudom.
2: Érted? Szóval, hogy...
3: Ez nagyon durva.
2: Mármint úgy, hogy bocsánat, igen, ez hozzáteszik, nem azon a párnán, amin alszok, hanem hogy a... Hanem a
3: hát az, még igen, durvább, az fájdalmas lett
2: hogy a kis szekrénynek a tetején volt egy párna, amit majd el kell pakolni, és annak a tetején volt. Szóval értitek, ilyen szürreális az egész.
3: Férfiak, azt se tudják, mit csinálnak és miért, de most komolyan.
2: Sose tudtuk.

0: Én egyszer úsztam, ott nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam, mert gondolkoztam azon, hogy legyek józna. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magata.
0: Én egyszer úsztam, ott nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam, mert gondolkoztam azon, hogy legyek józna. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magatartás a fiatalabb generációknak 6-tól 10-ig.

0: tisztelettel. És itt végül is szerintem a téma választ is kapott, vagy itt a kérdés az elején, nem tudjuk tartani. Pontosan azért, mert nem életmódváltásról beszélünk, hanem arról, hogy hirtelen gyorsan szerettünk volna lefogyni.
1: Soha nem beszél senki arról, hogy ez korfüggő is. Ezt miért nem hozza fel egy cikk sem? Hát simán előfordul az, hogy amikor még nem tudom, 20 éves vagy, simán tudod csinálni azt, hogy zabász, mint a ló, de mindent, tényleg, úgy kezdve, mindent. Jó, nyilván emberfüggő is, de korfüggő nagyon. Zabász, bekésztem, mit tudom, 15 kilót. Jújúj, baj van, na most le kell adnom ezt gyorsan. 2-3 hónap alatt le tudod adni, és utána megint 7-8 hónapig tudsz zabálni. Ez a későbbiekben majd megváltozik. Szóval, hogyha diétáról van szó, és a diétáról beszélgetünk, amikor még fiatal vagy, és nagyon-nagyon-nagyon durván működik a szervezet, meg a metabolizmus, meg minden, akkor azt mondom, hogy még gyere, még van ennek értelme. Későbbiekben, 30-35 plusz, ezek a gyors diéták, az égvilágon semmi értelme nincs.
0: Azért sem.
1: Szerintem.
0: Állítólag, ezt a szakemberek mondják, hogy hát hatása van a szervezetünkre. Az, hogyha mondjuk elkezdünk diétázni, és esetlegesen mondjuk egy hatékony diétát sikerül kiválasztanunk, aminek köszönhetően ugye lefagyunk viszonylag rövid idő alatt a hát nagyobb mennyiségű kilót, ugye, amit mi kitűztünk célul, elégedettek leszünk, és közben nem veszük észre, hogy az agyunk erre úgy reagál, mintha ilyen veszélyt jelentene a szituáció a túlélésünkre. Az éhséghormon szintünk ilyenkor megugrik, tehát konkrétan rettenetesen éhes leszel, sokkal éhesebb, mint amikor nem, hogy rákényszerítsen az agyad arra, hogy most már tápláld a tested megfelelően. Az energiafelhasználás pedig csökken, tehát standby üzemmódba lépünk át, és nem éget zsírt tartalékol,
1: igen,
0: amíg nem eszel valamit.
1: Igen, nagyon jó.
0: Kényszerít. Tehát ebből is látszik egyébként, hogy nem is mi uraljuk a testünket lényegében. Vagy pontosabban a sport az egy tök jó út irány arra, hogy elkezdjük megtanulni, hogy mennyire nehéz irányítani a testünket. Meg hogy egyre jobban rájöjj arra, hogy igazából tényleg nem mi vagyunk azok, akik irányítunk. Ilyen látszólag, tudod. Megfogom ezt, kezemet oda teszem, most nem tudom, most mit fogok, most valamit mondok. Ennyi.
1: Beszélsz a rádióba.
0: És azt gondolod, hogy most van egy nagy szabadságod, de közben ugye a tényleges dolgokról nem tetöttesz.
1: Amúgy írja
0: a net. Az agyon, net, ez nagyon durva egyébként.
1: Nagyon durva.
0: Az agyunk uralkodik rajtunk.
1: Az agyunk, hát igen, azért, mert ez nagyon durva, de tényleg ezt úgy kell felfogni, van ez a test, amiben mi élünk, és ennek van egy alapfunkciója, ami meg az agyunk, hogy irányítjuk, de alapvetően ez így magától így el van. Nem tudom, hogy gondolkoztuk ezzel valaha. Sőt, néha átveszi az irányítást, ezt nem tudom, hogy feltűnt-e, de amikor tipikusan, mindig azt szoktam mondani, amikor tudod, valami forróhoz érsz, akkor igen, átveszi az irányítást, hogy elveszi. Az
0: persze,
1: nem te vagy.
0: Persze,
1: vagy
0: persze,
1: te vagy. Igen. De szóval igen. Ez durva, hogyha így állunk hozzá. És alapvetően ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor ebben most belemeltünk, vagy nem mehetünk, de hogyha ezzel a logikával gondolkodunk...
0: Elveszi.
1: Hát igen.
0: A te kezed.
1: De most gondolj bele, nem? Vagy ugyanolyan, amikor tudod, félsz, akkor az nem te találod ki, hogy én most felturingolom magam adrenalinnal.
0: Persze, igen, rengeteg ilyen szitu van.
1: Neked most szupererő kell. Én úgy érzem, hogy neked most ez kell. És így bám, így bejön, mi lehet. Érted? Őrület, nem? Hát ez őrület, ha így nézzük.
0: Ez van.
1: És
0: ez
1: ugyanígy, van. Amikor ugyanígy, ha belegondolsz, hogy mondjuk elkezdesz sportolni, vagy fogyni, vagy tök mindegy, mit akarsz, ha úgy fogod fel, hogy igazából ezt te döntötted el a te agyaddal, te ezt, most például a súlyemelést, én most súlyokat fogok emelni, az én szervezetem kapcsol, mit csinál ez a hülye, várjál, ez adaptálódnom kell, mert ez valami kínozítja, valami új szituációval adaptálódnom kell, ehhez nekem nagyobb izmok kellenek, meg különben nem fogom tudni ezt csinálni, ugye? És akkor neked meg tudnod kell, hogy oké, akkor ez a szervezet ezt most csinálja, és kapcsolt, neked táplálnod kell őt jó tápanyaggal, hogy ő azt tényleg meg tudja csinálni, hogy tényleg tudja adaptálódni. Ez a logika. Na most így nagyon egyszerűen. Anett azt mondja, hogy nem beszélve arról, hogy nekünk nőknek a szülés után a klimax erőt le kell fogynunk, mert utána cseszhetjük. Meg a férfiak a hasra íznek, bezzeg mi hasra, fenékre, combra. Nyugodj meg, Arett, mi is hízunk mindenhova. Mindenhova.
0: Megy mindenhova igazából. Emberfüggő, aztán... típusfüggő igazából, de ez a nőkre meg férfiakra is vonatkozik. Nekem nagyon vicces az, amikor olyan típusú embert látok, aki hátulról úgy néz ki, mint a tök sovány lenne, meg én tökéletes, igen, rendben van minden. És akkor megfordul, és ilyen nagy hasa van.
1: Azt én sem jöttem.
0: Én
1: nem ilyen vagyok, én nem tudom.
0: Nagyon érdekes.
1: Vannak ilyen férfiak. Anonymus írja nekünk, nem tartalék,

0: Nem, csak mi zabálunk, mint a lovak. Input, output, mennyi kalóriát eszel és mennyit használsz el? Ha kevesebbet eszel, folytsz, ha többet hízol, ilyen egyszerű, nem a stressz miatt hízol, hanem mert a stressz miatt hát
1: zabálsz. Lehet kondicionálni az agyunkat, meg az önálló működését a testünknek azáltal, hogy ugye megint csak az életmódváltást emelném be itt a történetbe, hogy fokozatosan neveled át magad egy másfajta életvitelre, amit igaz. megszoktatsz a testeddel, az agyaddal is.
0: Igen.
1: És onnantól kezdve valahogy úgy az lesz a normális. De egyébként valahogy mégiscsak úgy van kódolva az ember, és maga a test is, hogy azért úgy sóvárgás mindig van. Lásd, hozzak konkrét példákat, nem tudom, aki mondjuk vegán, annak nem véletlenül találnak ki most már, tudod, vegán bacon szalonnát, szalonna ízű valami zöldséget, tudod, mert egyszerűen hát így vagyunk kódolva, tehát hogy meg arra, hogy akkor azért úgy együnk abból, ami finom, minél többet, tehát hogy ez a tartalékolás, ez a folyamatos izé. Nagyon érdekes, ez most visszakanyarodva erre az irányítottságra az agyunk által. Hát gondoljunk bele, hogy gyakorlatilag ugye ő elhiteti velünk, hogy amikor legalább alszunk, akkor ugye az álmokba ő nem szól bele, akkor te egy szabadon álmodhatsz ugye valamire, ami veled történt. De szerintem ezeket a képeket szintén ő generálja neked, persze, ugye, hogy szeretné. És hányszor van az mondjuk egy nagyon egyszerű példával éljek, amikor mondjuk sok folyadékot itt áll lefekvés előtt, és természetesen csomóan jártak már így, és mondjuk nagyon kell pisilni, de ezt nem tudod megfelelően kódolni az álom közben, és akkor jönnek ezek a képek mindig, hogy bármilyen szituáció van, bármilyen szép álmod van, mindig valahogy úgy visszakapcsolódik oda, hogy úgy éppen most megállsz, hogy pisilsz, nagyon sok énektek nem volt ilyen.
0: Én nem hiszem, hogy nekem volt ilyen. Nem tudom.
1: És ezzel vezet rá arra, Dávid bólogat, neki volt. Igen? Hogy ébredj föl, különben, de amúgy nyilván ő segít, csak de itt is ugye ezt figyelhető meg, hogy felülírja, hogy beteszi ezeket az ő saját vágó képeit a te álmodba.
0: Érdekes amúgy ebbe így belegondolni.
1: Nekem tök érdekes egyébként így elképzelni az emberi testet, meg az agyat, hogy úgy a főnök, tudod. Tehát egy látszólag te kezelsz mindent, van egy feletted álló.
0: Igen, van.
1: Ki a tényleges döntéseket.
0: Hát ez így van.
1: Ilyen kiszolgáltatott kis szerencsétlen embereknek érezhetjük így
0: magunkat. Itt van velünk Dobárdán Robi, az, hogy a gurmaszka miatt van. Az ő esetében az elhízás. Nem tud leállni.
1: Már tényleg egy jó találcsot adott igazából a fogyásra. Kombináld a stresszt az egészséges ételekkel. Úgy lefogysz. Pippak, nekem működik, mínusz 10 kiló. Nekem így ment a mínusz 15-20.
0: Ja, én is ismertem 12-t, szóval semmi gond. A stressz az mindig jó.
1: Ez egy jó recept. Ez egy jó recept. Igen. Lehet, hogy nem annyira egészséges, de hát feletudja a végül. Gyorsan leránt rólad mindent.
0: Igen.
1: És aztán én azt veszem észre, hogy nem igazán jön vissza, tehát hogy úgy át. Jó, de ehhez azért társulnia kell szerintem egy ilyen megfontolással, és akkor, hogy ha már így alakult, akkor megpróbálom úgy, tudod.
0: Jó, de ez hozzátartozik. Annyit elmondtadok, mert tudod így, megbeszéltük már így a többiekkel, hogy bizonyos szintig beszélgetünk magán dolgokról, de azért azt elmondhatjuk, hogy olyan dolgokon vagyunk túl itt az évek alatt, hogy ugye eleve vagy akkor csak magamról nem akarok általánosítani, de ugye az, amikor rájössz, hogy benne vagy egy ilyen mérgező szörnyű kapcsolatba, az eleve már egy kicsikét fogyaszt. De az még nem nagyon, de az már úgy fogyaszt. De amikor eldöntöd, hogy ennek véget kell vetned, és kilépned, és új életet kell kezdened, az általában hozza magával, és persze, hogy a másik fél az mindent meg fog tenni, hogy keresztbe tegyen neked. Tehát nem, normálisan nem, de felnőtt módjára nem tudunk létezni, ugye? Csak mint a nem normálisok, de hát ez muszáj, hogy így legyen, ez egy ilyen nagy általános szabály. Na, szóval nekem ilyesmire nincs időm különben, őszintén megmondom, nem érek rá, sem foglalkozni, de hát sajnos a másik az ugye csinálja az ő dolgait, és akkor ez miatt, ugye ez sokszor láttuk már, én is ebbe mentem bele, hogy akkor ugye az ember olyan stressz alatt van, hogy ugye akkor eleve fogy, de akkor idő után általában ezt mindenki valahogy kezelnie kell. És én azt vettem észre, és most ne haragudj, de én azt vettem észre, hogy nálad is, hogy neked is bejött, és nálam is bejött jócskán a sport az életünkbe, mert ez mentálisan annyit segít, hogy ez valami eszméletlen.
1: Igen, meg azt kell úgy talán felfedezni, vagy ír felfedezni ilyenkor. Most én is egyébként úgy dumálok erről, hogy ezért az elmúlt jó néhány hétben szerintem úgy szüneteltettem a sporttevékenységet, egyszerűen úgy érzem,
0: jó, de
1: hogy nincs időm rá.
0: Jó, de még a kritikus volt nálad is ez, akkor te is sportoltál.
1: Persze, amúgy elképesztően jó stresszlevezető, és mai napig egyébként, amikor adódik ilyen szituáció, de ilyen teljesen random, hogy nem tudom, a fiammal, hogy elkezdeni csak így futni van, és érzem, hogy de jó, tudod, ez egy adott ki magadból, de tényleg, de ez van ilyenkor.
0: Na,
1: most még egyelőre azzal áltatom magam, hogy most még úgy nincs időm rá, még keresem a helyét, de igazából meg lehet találni bármikor.
0: Igen.
1: Amit én élvezek, ami így feltűnt egyébként nyilván, hogy a nagyobb súlyveszteség után, hogy olyan könnyű a mozgás. Mert ez észszerű, tehát könnyebb lesz. Könnyebb jó, leszel igen. Te is, igen. Rugalmasabb, mozgékonyabb.
0: Egy idő után jönnek a pozitív dolgok ezzel,
1: és én
0: ez biztos.
1: Erre nagyon sokszor rácsodálkozok, és ilyen tök jó érzés, és mondjuk ez is tök jó inspiráció lehet abban, hogy akkor elkezdjünk mozogni, mert érzed, hogy ha, könnyebb, tudod, többet bírsz, mm-hmm. jobban bírsz, mert ez mindig egy fontos
0: nekem
1: cél.
0: Tudod, mi volt az ilyen nagy meglepetés az összes dolog közül? Fel tudtam kelni könnyen. És ez akkor...
1: Ez ilyen random szituációkban jött a legjobban egyébként.
0: És akkor jöttem rá, hogy így, Jézus Isten, hát hogy keltem föl én előtte? És akkor próbálsz így visszaemlékezni, és azt mondja, Jézus Isten.
1: Nekem olyankor szokott így beugrani ez a jelenség, és a mai napig észlelem, úgyhogy már nem tudom, 5-6 éve gyakorlatilag, hogy ez megtörtént, ez a az átváltozás.
0: Igen.
1: Hogy amikor mész az úton, kelsz át a zebrán, és nagy a forgalom, és akkor úgy át
0: hát Slissons.
1: Igen, úgy át futsz, tudod. És olyankor beszél, hogy
0: Igen, de Zolina akkora volt a változás, basszus. Zolina akkora volt a változás, hogy szerintem én bevallom neked őszintén, kb. Talán egy éve szoktam meg a kinézetedet. Látlak minden nap, nem tudtam megszokni ezt az új Zolit. Annyira drasztikus volt a változás, hogy én mindig, amikor megláttak, akkor mindig azt, hogy Jézus Isten, mondom, de más.
1: Pedig nem is voltam el kövér.
0: Nem, te magadhoz képest sose voltál kövér, hanem aztán ahhoz a megszokott Zolihoz képest vagy most nagyon vékony.
1: Igen.
0: Ez is érdekes, hogy hányféle szint van, mert a soha nem mondhatnád, hogy azt mondhatnánk rád utoljára, hogy még akkor is, mielőtt még ezt a 20-ast, vagy nem tudom mennyit lefogytál, te akkor sem voltál kövér soha. Legalábbis amióta hát én tudlak.
1: Igen,
0: voltál?
1: Igen. Hát jó, most nem voltam ilyen nagy hordószerű ember.
0: Egyszer voltál pufóka, de alapvetően nem. De az egy nagyon rövid kis időszak volt. Alapvetően.
1: Pufóka?
0: Igen, de van egy-két fotó, de alapvetően nem az volt a jellemződ rá sose. De itt van Violetta az, hogy én amikor szomorú vagyok, eszek, boldog vagyok, eszek, át kell térnem az ivásra, az is életmódváltás, nem? Csak vicc az, hogy a
1: természetesen. Nem kell, hogy visz legyen, hát erről szólnak az ivólékúrák, hát ne alkoholosat így jár, az alkohol is hízlal.
0: De az is nagyon érdekes, az, amit mondtad, hogy a tested az ugye szól, nekem apám egyszer mesélt egy sztorit, és aztán rájöttem végül, és valami szinte igaza van, amikor normális, most nem akarsz sem erre se billenni, hogy most hízni akarsz, vagy bár hízni ritkán akarnak az emberek, maximum csak a színészek a szerep miatt, vagy fogyni akarsz, vagy valami, de amikor ilyen nincs, csak úgy el vagy, akkor alapvetően igazából ugye azért a te tested szól, hogy most már eleget ettél. Az a te döntésed, hogy akarsz-e még enni. És tényleg van olyan, hogy kívánsz valami direkt valami kajákat. Vagy egy kis édeset, vagy valamit. És ez normális szinten viszed meg, hogy tényleg figyelsz ezekre a jelzésekre, akkor alapvetően jó el vagy. A trükk akkor van, amikor ki akarod billenteni te, a te agyaddal, a te irányításoddal azt az a gépet, ami te vagy.
1: Igen.
0: Mert észrevettem egy nagyon érdekes dolgot, és ezt még én sem tudom nagyon kezelni. Ez pedig az, hogy étrendváltás, tartod, sportolsz. Étrend, tartod. De ő tudja, hogy de ezt ő nem így akarja. És folyamatosan olyan dolgokat kívánsz ezerrel, amit tudod, hogy nem szabad. De olyan szinten kínoz, hogy egy pillanatban megadod magad, és oké, akkor most megeszek valamit. És akkor már megint győzött.
1: Igen.
0: Ez nehéz át.
1: Hát így van, ahogy észrevenni azt is, hogy igazából tök kevés kaja elég ahhoz, hogy te ténylegesen jól lakja.
0: Hát igen, úgyhogy ezek...
1: Talán egyébként amúgy erre jók lehetnek ezek az ilyen megoldások. Micsoda? Most onnan jut eszembe, hogy én is ilyen ezt a puffasztott rizst hoztam magammal.
0: Aha.
1: Hogy ez is egy olyan kaja, hogy én alapvetően úgy szeretem, de nem az a típusú étel, amiből olyan nagyon jó ízét fogsz enni. Tehát, hogy, és, de pont ez az ő erőssége, vagy szkíje, mert azáltal, hogy nem annyira finom, vagy nem tudsz annyira jó ízű tenni belőle, itt sokkal könnyebb észrevenni az, hogy aha, megettél 2-3 szeretet, és így elmúlt az éhség, tudod. Na. Tehát, hogy az ilyen megoldások ezért jók szerintem az ilyen jellegű kajáknál, csak hát nem lehet mindig ugye ilyeneket tenni, meg ráulna az ember és hasonlók.
0: Hát ráulsz,
1: de valóban, mondjuk a kínai az tök jó például, az amiről beszéltünk egy előző megszólalásban, hogy ott az a standard kis adag, nem tudom mekkora igen. Az.
0: Mennyi,
1: azt így megeszed, valami rizssel, meg ilyen zöldséges, valamilyen hús is van, mert finom egyébként.
0: Nem rossz.
1: És az pont nekem egy olyan adag, hogy úgy azt úgy megeszed, és úgy jól laktál, és elég volt igazából. Aha. Tehát, hogy tök jó, úgy ki van mérve, tudod, és elfogyott, és kész. Nem az, hogy szedsz még, nem az, hogy nagy adagot vettél, és nem bírod megenni, és azt nyomod még, aztán egy kicsit tovább, tehát feszegeted a határokat.
0: De hogyha ezt így mindig félretesszük, és hogyha úgy nagyon őszintén akarok magunkkal lenni, oké, okay, most állj, de most te meg én, mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, te akkor a félig stressz, félig sport, stb. Lefogytál, úgy maradtál. Nyilván nem zabász, mint egy ló azóta, vagy nem, de lehet, hogy igen.
1: Hát, és előfordul, akkor azért kialakult ez meg már a sport hatás igazából, az az érzés, hogy akkor na, akkor lekompenzálom, ez, amit te is csináltál, csak én akkor téged azzal csesztettelek, hogy jól van, nyugodtan dugd homokba a fejed, azzal, hogy egyszer nem tudom, csináltál ilyen cheat day-t, és akkor utána elmentél másnap, nem tudom, kicsit erősebben kódit
0: termezni. Igen.
1: De jó, most akkor cseszegettek, de egyébként szerintem ez tényleg ér.
0: Hát valamit tehát, hogy ér, érted, biztos.
1: És akkor én is így kompenzáltam le mindjárt az ilyeneket, tehát legalábbis ha nálam megmaradt, hogy akkor kicsit van egy ilyen, tudod, ilyen büntetősebb nap, olyan mennyiség szempontjából, akkor azt igyekszem valahogy lemozogni.
0: Na, mert azt akarom mondani, és akkor ugye valamilyen szinten figyelsz erre. Én is figyelek erre, de alapvetően azért úgy őszintén. Azért nehogy azt gondoljátok, hogy én nem lennék képes napokon keresztül zabálni, mint egy ló. Hát hogy ne lenne? Hát néha esküszöm, hogy tudod, hogy néha mesélem, így mint a rajzfilmekben kering így fölött, így körülöttem, ugye a fejem fölött keringenek a palacsinták, a fánkok, a pizzák, a hamburgerek, a sült krumpli. Azt tettem nagyon régen. Jó vagyok, azt nagyon nem is kívánom. De azért miért lehetett zabálni sült krumpliból? Sőt, tehát én nekem van az a receptem, a legjobb kombináció, amikor úgy eszed a pizzát, hogy van pizza, és eszel mellé sült krumplit. Tudjátok, ez milyen jó?
1: Lehet, hogy jó.
0: Nagyon jó kombináció. Ezt így kéne áróvodni különben.
1: Hát egyél, de mitől félsz igazából, nem úgy kell megvenni, egy sűzs meg magadnak. Én most azt hiszem a hétvégén sütöttem, vagy tegnap sült krumplit. Jó, az a nyárilag az előkészített már, csak beteszed a sütőbe, és akkor megsül a szalma formájú. Aha. Lehet, hogy abban van némi olaj nyárilag, feltételezem. De egyébként a csodálatos airfryerbe
0: hát, beöntött. Hát ilyen airfryeres dolgokat eszek én.
1: Teljesen olajmentesen, tök jó. Ropogós marad.
0: De tudod, nekem az, ahogy hívják kéne a fritőzben.
1: Az olaj íz.
0: Tudod, amikor, hogy tudod, napraforgó olaj, vagy pálmaolaj, vagy valami úgy.
1: Jó, ezt meg tudom értem, én is úgy vagyok vele egyébként, főleg most nem tudom, az ilyen édességekkel kapcsolatban, amikor érdekes az, amikor úgy keresik a kompromisszumos megoldásokat emberek, hogy annyira szeretik az édességet, hogy tanyolokkal enni folyamatosan, és akkor nekik jó az, szerintem, hogy ki gondoltak olyan megoldásokat, hogy akkor most ilyen nagyon egészséges, tudod, ez a mű alatt úgy értem, hogy nem cukor, meg nem az a hagyományos édesség, hanem mondjuk más alapanyagból készül el, és akkor nyilvánvalóan egy fokkal talán jobb, de azoknak soha nincs olyan íze. Tehát,
0: hát igen.
1: Én ezzel vagyok így, hogy ha már egyszer rászám, akkor eszek, akkor rendesen együnk olyat, tudod? Ne kössünk ilyen kompromisszumokat, mert ezek az borzasztó, akkor inkább nem eszek ilyet.
0: De Zoli, nézd, azt kell mondanom, hogy azért, hogy elkezdesz odafigyelni, de ez nem is csak a tudod, hogy ez hol jön ki igazából, mert ez az egész diéta, meg a fogyókúra, meg a stb. Ez mind olyan, hogy eldöntötte, hogy akarod-e vagy sem. De tudod, van az, amikor azt mondja valaki, hogy te most nem tudom, hogy te most laktózérzékeny vagy, meg kiderült, hogy laktózérzékeny vagy, és akkor hirtelen mindig az emberek megijednek, hogy Jézusom, hogy fogok én így létezni? Hogy fogok én így élni? És akkor tudod, így mikor rá van kényszerítve, akkor elkezdi átnézni a kaját, és rájön, hogy igazából lehet élni, csak sose gondolkoztam oly módon, hogy mondjuk...
1: Igen, hogy így szelektálj.
0: Hogy mondjuk szelektálj. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez valószínűleg egy kicsikét hozza, és azt hiszem, hogy ez sose jó, de hát mondjuk most abban gondoltam bele, hogy te mondjuk elkezdesz odafigyelni a kajára, és mondjuk van egy gyereked, akit úgy nevelsz, hogy olyan kaját kap mindig, amit te is eszel, tehát odafigyel. Akkor az lehet, hogy az a gyerek is felnől, és amikor már maga ura, akkor azt mondja, hogy na egész életemben mindig ezeket kellett tenni, de most elkezdek enni hamburgert, pizzát, sülkumpit, tudod, menjen a francba apám.
1: De van ilyen.
0: Tehát, biztos,
1: van ilyen a gyerekben, én most nem tudok konkrétumokat, de az érzés valahogy így visszajött bennem, hogy tudod, amikor a hamburger, meg ezek az ilyen jellegű kaják, azok egy olyan kategóriába esnek, ami nem tudom, hogy a manapság a gyerekeket ez érinti-e alapvetően. A mi időnkben valahogy úgy az volt a tipikus, nem tudom, hogy nektek ilyen volt-e, hogy azért olyan, az ilyen különleges alkalmak, hogy na, oké, na, de nagyon ritkán,
0: persze,
1: tudod.
0: Persze, hát nem ugye? Volt ez mindig. Aha,
1: és igen. Ez így bennem volt egy ilyen, nem tudom, a boltban, akkor nem vettük meg a nem tudom micsodát, mert az mindig drága, tehát és akkor először kapsz pénzt, fizetést, munka után, mint tényleg még, akkor még végül is egy gyerek vagy, ugye fiatal felnőttként, akkor azért, hogy vannak nekem is így rémlenek ilyen érzések, hogy így simán elment, és így végre vettem magamnak, tudom, hogy nem volt szabad, vagy nem lehetett, vagy mit tudom, és akkor kicsit kiélvezed ezt. Ugyanaz az érzésem van a mai napig igazából a segíts már, a pisztáciával.
0: Ja.
1: Csak azt nem veszem meg, mert az továbbra is az nekem. Azt értem, hogy miért mondták, hogy nem.
0: Gyerekkorodban nem vettek minden a pisztáciát, mert drága volt, aztán felnőttél, és mondta, én most magamnak veszek minden nap, és azt, hogy most sem veszem minden nap, mert drága. Igen, ebben igazod van. Jó, én hála a Jóistennek annyira nem szeretem, szóval én nem tudom, hogy valaha vettem
1: sem,
0: magamnak.
1: Nekem ilyen, most nagyon finom egyébként, de nekem sem olyan kategória ez, ami így súvárgok, hogy jaj, bárcsak el.
0: Igen. Mert amúgy meg ugye volt nálunk itt az Elvira például, a testépítő, és ő is mesélte, hogy alapvetően tudod, nagyon el kell döntened, mert ha meg amúgy, ha meg neked nem annyira fontos ez, hogy te hogy nézel ki, vagy hogy, tehát nem, jól akarod érzni magad, az is egy érdekes vonal, azzal igazából megint csak nincs semmi baj, mindig azt mondom, amíg te működsz, mert ha te működsz, nem tudom, 30 kiló túlsúlyjal is, és imádsz enni, és mindent, mert úgy mondja, hogy látod, hogy szőlőtől is el lehet hízni, a rengeteg banántól el lehet hízni, mindentől el lehet hízni, de nem erről van szó, de igazából te eszel, akkor nyomjad, csak én mindig hozzáteszem, hogy mert látok embereket, vannak ismerősem, akik nem tudom, már nagyon-nagyon-nagyon régóta tényleg túlsúlyosak nagyon, és nekem úgy tűnik, hogy ők nem nagyon szenvednek, vagy mit tudom, hát élik a mindennapjaikat. Én magamon észrevettem, hogy 15 kiló túlsúlya nekem már volt, és én sem voltam sose az a tipikus kövér-kövés. Szerintem azért soha.
1: Nem, valóban voltam.
0: Én azért jócskán több ennél, de azért olyan igazi kövér nem voltam. De én nekem már voltak bajom, nekem volt bajom ebből. De érted? És akkor én nekem az is, mikor így elgyengülök ebben az egész sportban, akkor mindig eszembe jut, hogy de akkor most megint nehezen akarsz fölkerni? Megint azt akarod, hogy fájna térded? Megint azt akarod, hogy fájna hátad? Mars vissza edzeni, érted? És akkor nekem... De ha valaki, érted, nem tudom, 50 éves például, és már 20 éve, érted, csak eszik, és jó, hát akkor győzött.
1: Igen.
0: És hogy az nem zavarja, akkor szóval. Szóval ezért érdekes, hogy mindenki szerintem figyelje meg, az ő milyen, az kész.
1: Persze,
0: csak hát értem én a másik oldalról, hogy eszméletlen nagy a nyomás kívülről. Inkább ez a baj. Lassan különben mennek egy picit azért ezek az antireklámok, amik próbálják az embereket visszabillenteni a normálisba, mert minket egy picit az utóbbi mondjuk 10 évben elhúzott nagyon az Instagram, én gondolom, hogy nem, meg a többiek, tudjátok, én gondolom, hogy nem mondok ezen most nagyot, ott túlzásba lett víve, hogy ott mindenki tökéletes. Uh-huh. Túlzásba lett víve, mindenki tökéletes, az utóbbi időben mondjuk van egy horvát lány, aki tényleg elég jó néz ki, és ugye influencer, és ebből él, meg biztos a férjéből, vagy nem tudom, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mondjuk ő is nemrég jött egy olyan videóval, hogy emberek azt mondja, az, hogy én kiposztolom azt, amit kiposztolok, hogy nem tudom, hogy kell sminkelni, vagy a tengerparton mit csinálok, vagy stb. Az elsősorban, meg hogy azt mondja, hogy hogy nézek ki, azt mondja, ne haragoljatok, de magatokat hozzám, tehát, hogy hozzám ne hasonlítsátok magatokat, mert én naponta 8 órát, amíg ti dolgoztok, és ezt nem rosszból mondja, addig én magammal tudok foglalkozni, mert nekem olyan az életem. Tehát én elmegyek sportolni, én elmegyek ilyen kezelésre, olyan kezelésre, amolyan kezelésre. Azt hiszitek, hogy azt mondja, ez a test, amit láttok, meg ez a fej, meg ez az arc, ez teljesen természetes. A fogaimat profi doktorok csinálták meg. Nem tudom, hol van a botox. A mellem az, hogy hívják, szintén műtét következtében, stb. És akkor tudod így, mikor így tudod, ez meg az meg mondja, akkor lassan elhiszik az emberek, hogy ja, hogy ez nem így néz ki magától, csak úgy azért, mert így dobta a Jóisten. De igen, ez van, nem?
1: Igen,
0: de mikor meg full mindenki
1: igen,
0: így néz
1: könnyű.
0: Ki. Hát igen. Igen. De mikor full mindenki így néz ki ezen az online világban, és te ezt látod minden nap, akkor tényleg egy idő után olyan mély depresszióba esel, hogy az baj. Érted?
1: De nem, de én azt mondom, hogy most már tudod mindenfajta, hát én csomó ilyen reklámot is látok, videókat, mint tudom én, akár helyi vállalkozásokhoz kapcsolódót is, ahol vittem egy ilyen nagy darab, ilyen szerb csávót, egy kicsit ilyen duci, és akkor kimegy, nem tudom, és valami kosárlabdás téma, mint tudom én, nem tudom, valami ilyesmi lett, valami sportüzletnek, vagy nem emlékszem, hogy kinek készült a reklám, de hogy annak is van egy ilyen tök jó megnyerő oldala igazából. Tehát, hogy, és azt mondom, hogy megjelenik az ilyen típusú ember, és nem csak a nagyon szépek, úgyhogy most már lehet válogatni, ugye egy kicsit időnként visszacsatolunk a korábbi témánkra. Hát ja. ez meg szemétség ez, hogy az agyunk ez így működik.
0: Igen,
1: és
0: abszolút.
1: És erre ráeszmélni, tudod, egy kicsit azért így kiméletlen, hogy nem mi irányítunk, hanem igazából ő. Ez csak a látszat. Részleges irányítás.
0: És akkor tudom, próbálok kitalálni olyan csalásokat, ami nem annyira nagyon nagy csalás, de azért csalás. És akkor nem tudom, neked vannak-e ilyenek, de oké, tehát legalább van egy pár kaja, amit mondjuk meg tudsz enni mondjuk legyen édesítőszerre, vannak jó dolgok lehet. Vannak ilyen különböző kéztermékek most már a boltban, ugye puding, meg ilyesmi, amit tudod, ilyen alacsony cukor, vagy cukor nélkül van, vagy valami. Vagy sőt, most már tudod...
1: Puding nélkül van.
0: Most már rámentek erre, tudod, van ez az új vonal, hogy mindenre rájönnek, hogy protein van benne, és igen, akkor igen, tudod, azok mondjuk, hogy oké, kicsiket még mindig túl vannak árazva, mert ez most ilyen divat, mint hogy annak idején, meg még most is ugye divat az SUV, meg a crossover, olyan, hogy lett ilyen divat az, hogy mindenre rájönnek, hogy protein. Tehát hogy vannak ilyen dolgok is, meg nem tudom, én nekem van egy ilyen, nekem nagyon hiányzik ez, amikor mondjuk a chipses nem voltam, de mondjuk smok is voltam nagyon, meg azt most is tudom enni.
1: Az jó cucc.
0: Nagyon sokáig.
1: Sajnos.
0: Én egy valamit találtam, ami úgy gyene nekem jó, és elmegy talán néha. Van ez a földi magyaróval töltött kis rudacska. Vágod azt? Igen. Mint a Bobby, az a vastag Bobby. Az Bobbynak hívja, de konkrétan a Bobby stapítjot nem láttam 1000 éve. Mindenféle almárkát láttam, vagy alternatív márkát.
1: Igen,
0: láttam.
1: Igen, nem a Bobby. Hát ez olyan, mint a narancsszörpöt, a Jupi-nak hívják nagyon sokan, még ma is.
0: Tényleg, Jupi-nak. Szóval, van az, és akkor nekem az viszont magában elég száraz. Úgyhogy én azt kefirre szoktam enni. Nekem az úgy nagyon jó.
1: Hát ez jó hangzik.
0: Ez a töltött stapicska kefirre, mondjuk az jó. És akkor azt mondjuk, hogy tévé előtt szoktam.
1: Azt is lehet úgy enni egyébként, mint a Jaffa kekszet, meg a mancsmalot, hogy ilyen, tudod, ilyen elemeire bontod. Ja. Hogy leharapod a szét, és akkor külön kijön ilyen kis kukac formában ez a...
0: Eltörik.
1: Hát eltörik az egészet, nem bírod kivenni, de viszonylag hosszú ilyen kis száracskák azért ki tudnak jönni, és akkor azért külön megeszed, mint amit az, hogy jobb lenne, úgy
0: esküszöm, hogy elkezdted mondani, mondom, most derül ki, hogy te nem tudom, olyan csinálsz, hogy ilyen szendvicseket csinálsz, hogy megfogsz két jaffát, és közé rakod a bársfalat, megöllek, ha ilyet fogsz elkezdeni.
1: Nem, viszont gyerekkorból van egy íz, amit mostanában egyébként, hát most remélem, hogy mások nem nagyon figyelték, hogy ezt így szoktam enni, de ugye most már ilyen gyerek születésnapokra, akkor már szülőként megy el az ember.
0: És a gyerekektől megeszel valamit?
1: Nem, lehet, ki van tévedve a szülőknek, és mindenki fogyasztott ezekből a ropikból, de most esküszöm, ezt elkezdtem próbálgatni, hogy tud ilyen smoky, de nem is a smoky, hanem inkább ez a Bobby, meg ezek az ilyen pálcikák.
0: Jó.
1: És valamilyen szénsavas üdítő mellé.
0: Hát ez neked régóta szereted ezt.
1: Vagy
0: de te mártogatod bele?
1: Volt, hogy mártogattam, itt most azért nem teszem ezt meg, de így, hogy beleharapsz, és aztán ráiszod mindjárt is, hogy együtt, ez gyerekek, ez fantasztikus. Én nem tudom, hogy erre rájöttetek-e már, vagy nektek volt egy ilyen heppetek, nekem ez csodálatos, és én nekem ilyen gyerekkori érzés, én nekem vissza ilyenkor érted, hogy ilyen szemesi, mennyire jó dolog igazából.
0: Nekem gyanús, hogy egyszer mesélt, hogy valami gyerekszülinapon voltál, úgyhogy te is gyermek voltál még, amikor először eszméltél arra rá, hogy ezt, ha belemártogatod, annak milyen jó az íze.
1: Igen, hát én csináltam azt is egyébként, hogy volt ez a petit kex, az a standard, tudod?
0: Igen.
1: Ilyen kis vékony lapocska.
0: Petit kex.
1: És én azt is mártogattam egyébként a kólába, meg az ilyen narancs, ilyen szénsavasokba. Teába is jó, de az is, tudni, milyen jó? Tehát viszonylag gyorsan megpuhul, és így leharap, és
0: ilyen... Én ezt nem tudom elképzelni, de alapvetően ki kéne próbálni.
1: Fantáma, Bobby Stapi, itt van Máté Sire, hát mindenki tudja ezt. Igen, ezek fontos dolgok, és tényleg...
0: Fontos dolgok.
1: Csodálatos.
0: Én éveken keresztül...
1: Nem túl egészséges, hogyha vissza szeretnék utalni a témánkra.
0: Most már elengedtük ezt, most már arról beszélgettünk, amikor elengedted, és akkor tudod, és akkor zabbász.
1: Igen.
0: Szóval a másik, én évekig nem értettem, hogy az micsoda, mert én sosem vettem, mindig csak embereknél ettem, amikor vendégségben voltam, és úgy egyszer megkérdeztem, nem tudom, valakit, hogy elnézést, én nem tudok találni, hol veszik az emberek a cukros plazmát? Hol veszik? És mondjuk, hogy micsodát? Hát mondom, az a cukros plazma, aminek a tetején a cukorban van, az a finom.
1: Ez a kis piskótára gondoltam.
0: És akkor kiderült, hogy azok voltak, hogy nem, az a baba piskóta.
1: Igen. Ú,
0: ja, mondom, az baba piskóta.
1: Na, az is mehet ilyenekbe. Egyébként az is tejben nagyon rendben van. Piskó...
0: Hát az jó, hogy magába is.
1: Máté mondja, hogy zéró fantába esetleg akkor egy fokkal egészséges.
0: Olyan van? Olyan létezik?
1: Én azt mondom, hogy van zéró fanta.
0: Komolyan?
1: Meg
0: micsoda?
1: Meg hát a kólából is értelemszerűen. Jó, nekem én azokat van, nem de... szeretem, mert nem olyan az íze. Nekem legalábbis ilyen
0: tényleg
1: más,
0: rossz?
1: Más. Úgyhogy nagyon ritkán iszom ilyeneket, akkor így ebből is úgy szeretem azt a hagyományos.
0: Az eredeti.
1: Igen, ez úgy jó.
0: Jó, hát te azért nyomod ezt rendesen, Zolikám. De hát jó van, nem
1: időnként,
0: baj.
1: Időnként, hát én otthon nem iszok ilyeneket.
0: Ja, hogy otthon értem, hanem csak kimész terepre. Koncertezni. Na, szóval, hát nagyjából.

0: Magyarországok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Próbáltam építeni mézes kalács házat. Elég gedzsován lett.
4: Jó, ez zeci. Hallod, ez a gedzsován, tehát ez a kifejezés, ez így biztos vagyok benne, hogy ez a te általad készített mézes kalács házra lett kitalálva ez. Igen. Tehát, hogy ahogy most ezt így kiejtetted, így rögtön megjelent a szemem előtt, hogy hogy nézheted ki, de hidd el, hogy az enyém irgedzsóval lenne, az biztos. Igen. Tehát, hogy nekem nincs türelmem. Tegnap csináltunk különben a Mersével. Van ilyen kis gyerek szakácskönyvük, amiben süti receptek vannak egyébként és főleg. Vagyis hát olyan, tudod mi van, a Bogyó és Babóca rajzfilm, meg könyv, ugye?
3: Azok a malacok, ugye?
4: Nem, a katica, a csiga,
3: ez a Bogyó és Babóca.
4: És van egy ilyen Bogyó és Babóca receptes könyv, és akkor írja, hogy mit tudom, Vendel, Szarvas, Bogárnak, ez a kedvenc sütije, és ott van fotó a sütiről, meg a recept.
3: Aha.
4: Ezeknek a nagy része különben ilyen sütés nélkül, hogy a gyerekek meg tudják csinálni.
3: Na, és
4: akkor a Milla Hóbogár kedvenc süteménye, a hóember süti. Tegnap kellett csinálni, hát ez túró, kókusz, porcukor, megcsinálod a kis hóembereket.
3: De mi sima túró?
4: És akkor igen, majd mindjárt mutatok neked fotót, nem fotóztam le azt, amit csináltunk, de a receptes könyv az le van fotózva,
3: de
4: az a része.
3: Túrót?
4: Túró, porcukor, kókusz reszeléket hát raksz bele, és akkor belegörgeted utána.
3: Mibe?
4: Hát a kókuszba még. És hát most itt
3: és
4: van, most
3: finom?
4: Itt egy kicsit oldalt látszik, és akkor teszünk neki orrat, száj, vagy szemet aranyosan, itt a sarkában látszik.
3: Mi az orra?
4: Répa.
3: Hát de olyan pici répa, mekkora
4: hát
3: ez a hóember, ilyen nagy?
4: Nem, a hóember az ilyen, mit tudom, ilyen 4 centi magas.
3: De azért nem ilyen nagy hóember csinál, és... gyerek is.
4: Nem, ilyen, mert veszik egy kamionnyi túrót.
3: Kiszorod az udvarba.
4: Kitesszük, igen. Kiperelik az udvarba.
3: Igen, gyerekek, megjött
4: és akkor így,
3: a túróhó.
4: Igen, így a világ összes kókusz reszelik tartalékát felhasználom.
3: Igen.
4: És akkor veszek 10 kiló répát, és azokat a répákat így egymás igen. után így összeragaszgatom, és akkor az lesz a nagy óra.
3: Az igen.
4: És akkor így lehet jönni
3: a
4: enni.
3: Sikerült, összeraktátok?
4: Ezt fogsz kapni céges karácsonykor.
3: Jön a kamion. Tudod, jönnek a bimba, jó napot, meghoztuk a túrót.
4: Meghoztuk a fókuszó embert.
3: Amúgy különben a Tom Cruise-nak van ez a szokása, hogy az
4: mi?
3: Ilyen összes ilyen kollégájának...
4: Vele voltál kishegyesen,
3: mi? Nem, vele nem. Karácsonykor ilyen brutális kókusztortákat küld ki mindenkinek.
4: Tényleg?
3: Aha.
4: Tom Cruise.
3: Igen.
4: Hát, na, az jó különben. De egyébként ez a szép ilyen
3: sütés... De
4: várjad,
3: ez jó volt? Mi az, hogy kókusztúró van? Az finom.
4: Hogy ne lenne finom?
3: De nem, akkor sosem gondoltam volna
4: finom,
3: bele.
4: Finom, persze. És ilyen aranyos, én kis hóembereket csináltunk. De tegnap ne tudd meg, tehát délután egytől, vagy nem egytől, hanem kettőtől, hatig ezt hallgattam. De anya, mikor csináljuk a hóembert? De mondom, még van dolgom. De akkor mikor? De mondd meg, hogy hány perc. Mondom, nem tudom, egy óra. Az hány perc? Az 60 perc? Mondom, aha. Igen. Jó, de az hány másodperc? Mondom, Istenem, mondom, hallgass már egy kicsit, nem tudok koncentrálni a dolgomra, igen. Mondom. Így később fogom befejezni, és mondom, később fogunk hóembert készíteni.
3: Igen.
4: De most, akkor még hány perc van? Hány perc telt el? Nem
3: ja,
4: tudom,
3: most
4: de nem
3: ezért van
4: nálad,
3: az ezért van nálad mindig az üveg kloroform, ilyenkor, ugye? Akkor csak, hogy gyere, csak ide kicsit.
4: Nem, de megőrültem, tudod már, olyan idegen állapotban kezdtem el azokat a hóembereket csinálni, hogy majdnem megőrültem. Tényleg, most
3: a
4: gyerekek ez a... De mikor? De igen, de akkor elkezdjük? De mikor kezdjük? De akkor mindent megvetél? De akkor úgy csináljuk, ahogy ott? De akkor hozom a könyvet? De akkor tudom, hogy még nem csináljuk, de akkor idehozhatom a szakácskönyvet? Tudod is így, basszus,
3: te
4: hallgass
3: egy
4: kicsit.
3: Hol a távirányító, tudod? Hát le lehet halkítani, tudod, vannak ilyen töltetek.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. No hát képzeljétek el, wow hírünk van. Ugyanis
1: wow hír.
2: Tényleg 78 éves a Schwarz?
1: Hát igen, nem fiatal.
2: Schwarzenegger. 78 éves, és úgy néz ki, három film is kapott folytatást, hogy benne ő lesz a főszereplő.
1: Majd benne ő lesz a főszereplő, és ezek meglepő filmek, mert nem gondoltuk volna, hogy valaha is ezek a kultfilmek majd folytatást kapnak. Én egyébként úgy sejtettem, hogy például a Conan, az majd valami új változatban megjelenik egy érdekes...
2: Conan a Barbar.
1: Conan a Barbar.
2: The Barbarian.
1: Volt egy... Ki volt ragasztva a kollégiumon, ahol laktam a konyhára, így ilyen szalagokkal, kék szalagokkal, tudod, olyan ragasztó szalagokkal, hogy konyha, az így ki volt így ragasztva. Igen. Mindegyik betűt ilyen több szalagból raktak ki, és azóta annak az érdekessége, hogy a szalagokat le lehetett szedni, és így újra tudtad rakosgatni.
2: Ja.
1: És ki volt, és a konyhánk az soha nem konyha volt, hanem az, hogy Conan.
2: Conan.
1: És mindig ezt írta ilyen konyhás betűkkel, Conan.
2: Na, hát
1: mi oda jártunk enni, mi a Conant nagyon szerettük. 40 évig volt király, most pedig kiűzik a királyságból, erről fog szólni az új film. És hát lesz benne erőszak, mágia, lényeg, hasonló dolgok. Ugye a Conanról azt kell tudni, hogy a 70-es években nagyon ment képregény formájában, ugye ez a Conan kegyetlen kardja című sorozat.
2: Így indult ez?
1: Sword of Conan. És ez egy, hát abban az időben tabu döntögető volt ez a képregény. Tehát,
2: na.
1: Hát volt benne...
2: Szex.
1: Az úgy konkrétan nem, de erotika volt benne. Tehát volt benne azért fedetlen női testek, azért voltak benne, és hát abban az időben azért ez annyira nem volt jellemző, főleg a mainstream képregények körében, aha, meg hát ugye ezekben az időkben azért ez kicsit botrányos volt. És hát pont ezért fogyott, vették, mint a cukrot.
2: Igen.
1: Úgyhogy ez nagyon ment a
2: kellett.
1: Conan. És a Conannek ugye rengeteg plusz sorozata is volt, úgyhogy a Conan is egy képregényként indult, aztán utána jöttek a Schwarzenegger filmek, amiket mindenki ismer, mindenki, hát mondjuk azt húzásra mindenki szeret. Hát azt hiszem két vagy három rész van, meg van a Vörös Szonja, ami egy ilyen spin-off ugye abban a Conan világban játszódó női főszereplővel. Úgyhogy a Conan az ment, az nagyot ment. 80-as években főleg.
2: Megnéztem kíváncsiságból.
1: Aha, hát mai szemben már elég vicces, de...
2: Nehezen nézhető, igen.
1: Nehezen nézhető, maradjuk.
2: Folyamatosan ennyire. Az van meg a Conanből, hogy megy a Conan, van egy nagy kardja, időnként megy valami sátorba, mindig meghág egy nőt.
1: Ja, úgy, erre nem emlékeztem, én csak a harcokra, vagy gyerekkoromban hát,
2: jó,
1: másik nem
2: meg,
1: érdeke.
2: Ugye?
1: Hát jó, de gyerekkoromban másik az annyira, inkább azt, hogy a harc, a nagy kardja, meg így legyőzi, meg jön a varázsló, akkor azt így lecsapja, akkor akkor nem tudom, volt benne valami nő, aki ott varázsolt, akkor az is így visszalőtt az elektronyilát, meg ilyet, voltak benne ilyen nagyon-nagyon vicces dolgok, mai szemmel nézve.
2: Hát, de nagyon régi az a film, nagyon ugye? Régi, hát az ott neki is a karriere kezdetén, igen, hajnalán.
1: Igen,
2: hát
1: tényleg.
2: Belegondolsz, Conan. Ja, na mindegy, szóval, de nem csak ez kap még folytatást, hanem lesz itt más is.
1: Hát lesz a Predator, hát ezzel meg se lepődünk, nem adják fel.
2: Nem adják fel a Predator.
1: Új Predator film.
2: Új bőr kell.
1: Igen, úgyhogy ugye Dan Trachtenberg rendezővel beszélt, egyébként nyilatkozott itt a Schwarzenegger valahol, és akkor ebből jöttek ezek a hírek már, mint hogy most jön az
2: igen,
1: új filmekkel.
2: Hogy ez így benne van, meg, ami még érdekes, hogy benne van az, hogy a Commandos is kap egy folytatást.
1: Commandos.
2: Abban van az a legendás, nagyon férfias jelenet, amikor így egymást így lekezelnek egymással,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen. Hogy is mondja, hogy? Hogy hívják
2: hát,
1: a fickót?
2: Nem tudom, fogalmam sincs.
1: Nem tudom, hogy hívják a másikat.
2: Ez egy híres jelenet különben.
1: Danny! Vagy valami, és akkor összecsattintják a kezüket.
2: És
1: akkor you motherfucker! Vagy valami
2: igen,
1: ilyesmi.
2: És akkor feszítenek ott
1: igen,
2: nagyon.
1: Igen, és akkor feszítenek.
2: Nagyon.
1: Meg abban van a másik legendás, férfias jelenet, a legelső jelenet, amikor a Schwarzenegger jön le a hegyoldalba egy ilyen farönkkel a vállán.
2: Na, ilyen van.
1: Van, persze. Viszi a farönköt.
2: A farönköt.
1: És elrabolják a lányát. De
2: ja, az a Commandos?
1: Az a Commandos.
2: Á,
1: elrabolják a lányát, és akkor ő elmegy és visszaszerzi nyilván.
2: Így van.
1: És akkor így, hát pont olyan valakinek rabolják el a lányát, aki egy ilyen ex-kommandós, és így
2: hát
1: tele van fegyverekkel, meg rakétavetővel, meg mindene van, és akkor ő megy és így igazságot tesz. Erről szól a Commandos. Nem egy bonyolult
2: egyszerűen,
1: film.
2: Tehát, egyszerűen durva.
1: Durva, igen.
2: Mit mondjak? Hát egyszerűen
1: nagyon vicces.
2: Durva.
1: Nagyon vicces, igen.
2: Úgyhogy ezekkel kell számolni embereket. De én különben megnéznem ezeket, mint nagyon szívesen.
1: A Tihi írja, hogy a Commandos játék valamikor mekkora volt, főleg az egyes Tihi, az a világ egyik legnehezebb játékának titulálták, én azt végigvittem kétszer. Imádom a Commandost. Imádom. Na jó, zárjad, bezárva.
2: És az ma már ilyen nehéz játék?
1: Elég nehéz.
2: Mármint nem jó az egész, ugye?
1: Tehát egy ilyen válogatott elit csapattal kellett a náci Németországban ilyen helyzeteket megoldani, és kimenekíteni, meg szabotálni, meg robbani.
2: Magzik rosszul?
1: Nagyon jó játék volt.
2: Tényleg?
1: Zseniális.
2: Ez mi ment még?
1: Izometrikus felülnézetes játék volt. PC-n ez. PC-n.
2: Ez már számítógépes. Így van, ez. Na, komoly.
1: A második rész az már nem jött át, de az elsőt azt imádtam. Azt nagyon szeretem. Brut. Legyen nap.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Az van, ugye, volt egy ilyen felmérés, hogy melyik a legélhetőbb város Szerbiában. És nagyon meglepő az eredmény, ugyanis a top 3, az különben azt mondják, hogy Zombor, Sabac és Pirot. Hát mondjuk én ezt így kapásból, így, mikor meghalom, hogy Zombor, Sabac és Pirot, akkor fenntartásokkal kezelem. De oké, voltak kategóriák, és ugye ezek alapján, ugye nyilván ez szubjektív, hát most azok az emberek, akiket megkérdeztek. Érdekes dolog, én voltam Sabacon, nem tudom elképzelni, hogy az miért lenne a második legélhetőbb város Szerbiában. Megélhető város, hogyha autókupec vagy, vagy ilyen valami, nem? Vagy bárányt forgatsz,
3: ja,
2: vagy valami.
3: Ja, de tényleg én is voltam Sabacon. Azt hittem, de, hogy nem voltam, de voltam.
2: Meg Sabacon rengeteg...
3: Mondjuk rég, nyolcadikos koromban.
2: Rengeteg ilyen csaló, meg bűnöző él, ezt tudjuk régóta, de hát, hogy Sabac miért lenne élhető város? Tehát, hogy... Vagy...
3: Hát lehet, hogy azért. Nem tudom.
2: Lehet, hogy azért, nem tudom.
3: De én örülök ennek a...
2: Minek?
3: Az első helynek egyébként, mert én Zombor fanatikus vagyok. Ennyi.
2: Na, Zombor fanatikus vagy?
3: Teljesen odáig vagyok ezért a városért. Szüleim nem értik, de azért nem értik, igen, mert nekik Zombor az teljesen mást jelent. Tehát, hogy ők oda jártak középsuliba, ugye ezek az emlékek maradtak meg bennük, hogy jaj, hát a tanulással van úgy összefüggésben.
2: Hát azon a környéken ez a legjobb város.
3: Igen, mm-hmm, igen. És tök érdekes, hogy mondjuk a háború előtt mi mindig Eszékre jártunk át, és akkor utána, amikor kitört a háború, akkor kerültünk valahogy Zomborba, tehát akkor oda mentünk mondjuk ruhákat vásárolni, ha kellett, aha, valami ünnepi öltözék, meg ilyesmi, és úgy gyerekkoromban nekem úgy nem tetszett, vagy úgy nem nagyon érdekelt igazából, hogy mi ez a város, vagy milyen Zombor. És most így néhány évvel ezelőtt, itt igazából 2 évvel ezelőtt fedeztem fel, amikor így mentünk motorozgatni, és akkor Zomborban is kikötöttünk, és én azóta annyira megszerettem azt a várost, hogy én szeretnék ott egy ingatlant.
2: Hát amúgy akkor hajrá, hát.
3: Fantasztikus, nagyon sok a látnivaló, tavaly elmentünk egyébként.
2: Látnivaló? Na mesélj,
3: nagyon
2: hát
3: sok, nagyon-nagyon szép város egyébként. Tavaly elmentünk 3 napra, kitaláltam, hogy elmegyünk oda a hétvégére, igen, de úgy, mintha turisták lennénk.
2: Na és az hogy nézett
3: ki? Foglaltunk szállást.
2: Erre kíváncsi.
3: Na, apukámnak eldurrant az agya, mondta, hogy mi, Zomborba foglaltatok? Itt vagyunk Gomboson, hát itt a ház, itt aludjatok. Mondom, nem, engem az érdekel, vagy bennünket az érdekel, hogy Zombor milyen. Tehát milyen az éjszakai élet, mit lehet ott csinálni egy hétvégén és? Keresztül, és fantasztikus volt.
2: De mi volt? Na, mesélj.
3: Eleve nagyon szép város, tehát nagyon zöld. Az egyik legzöldebb város egyébként.
2: Jó, az feltűnt nekem is, igen.
3: A korzón nincsenek fogadóirodák, bankok, azt hiszem, hogy csak egy bank van, és ki vannak onnan tiltva. Nagyon sok kávézó van, széles a korzó, ott is fák vannak, sétafikálni lehet sokat. Aha. Látnivalók, a megyeháza egy fantasztikus épület, ott van egyébként Közép-Európa egyik legnagyobb olajfestménye, ami a zentai csatát ábrázolja, ez 7 méter szer 4 méter
2: az
3: nagyságú,
2: igen,
3: olajfestmény, ez például egy látványosság már, de maga a megyeháza is, tehát 200 szobája van a megyeházának, gyönyörű belső udvara van, ilyen körbenyírt bokrokkal.
2: Mint simán látogatható, de szabad?
3: Látogatható, igen, egyébként. Mennek csoportok is, sulis csoportok, turista csoportok, úgyhogy be lehet oda menni.
2: Abszolút jó.
3: Nagyon sok, ugye az én egyik mániám az, hogy kapuajakba bemegyek, meg lépcsőházakba, és akkor
2: este
3: ezeket így nem, és akkor ezeket így szemügyre veszem. Zomborban is nagyon sok szép régi épület van, ilyen száraz kapu bejárata, aminek a többsége nyitva van, vagy hát be lehet nyitni, nincs bezárva, és be tudsz menni és szétnézni. Milan Kónyovics galéria, ugye Milan Kónyovics életműve nagyon sokoldalú igazából, tehát hogy megvoltak a különféle korszakai. Ezekről a galéria, hát a galériában dolgozik egy bácsi, most nem tudom, hogy mi az ő funkciója.
2: Igen.
3: Nagyon részletesen elmesél mindent, családi sztorikat, mindenféle érdekességet Kónyovicsról, nagyon jó. Nagyon jó éttermek vannak. Van egy ilyen kis étterem, aminek, hát most nem mondom el a nevét, nem csináljuk itt a reklámot annyira. Ez egy ilyen kis... Hát, ilyen, nagyon érdekes, úgy néz ki, mint egy ilyen kis tengerparti

0: Igen.
1: Mint étterem, ilyen kék díszítése van, és akkor tudod, ilyen halászháló, nem tudom, és akkor oda például beültünk, ilyen halételeket lehet fogyasztani, aha, és akkor jött a, nem is tudom, 7-8 tagú cigányzenekar, akkor ők ott muzsikáltak. Fantasztikus hangulata van a városnak, nagyon sok ponton vannak mondjuk utcazenészek is, nagyon sok motoros jároda, tehát hogy ott a központi tér, az mindig ott így sorba parkolnak a motorok.
0: De mit csináltok egész nap, nem értem?
1: Mi 3 napig ott voltunk.
0: De mit lehetett ott csinálni? Oké, hogy kaja, meg mit tudom én, de amúgy?
1: Mászkáltunk, mindent megnéztünk. Fiákerek. A régióban, Zomborban működik egyedül ez a szolgáltatás, hogy te fiákerrel körbejárhatod a várost.
0: Megőrülök. Ilyen
1: és
0: van.
1: Akkor én ezt, nekem ez mindig ilyen nagyon romantikus volt, hogy tudod, akármikor így átmegyek kocsival Zomborban, akkor látom ezeket a fiákereket.
0: Milyen durva, ez sose láttam
1: és,
0: még.
1: És
0: wow.
1: Én ezt imádom. Múltkor egyébként posztoltam is a Pannon RTV oldalára ezzel kapcsolatban infókat, és akkor van egy plac, ahol sorakoznak a fiákerek. És akkor te ott megbeszélt, hogy jaj, akkor szeretnénk menni egy kört a városban, akkor mondják, hogy jó, oké, akkor te vagy a második, mindjárt elviszem ezt a túra embert, aha, és akkor aztán jövök
0: de
1: vissza.
0: De ez mennyibe kell, ez egy milyen, egy 2-3-4 ezer?
1: De hogy kevesebb, szerintem azt mondjuk fejenként ilyen 500 dinár, vagy valami ilyesmi
0: hát
1: egyébként.
0: Az kiadhatatlan, akkor igen.
1: És akkor vannak több végülis azt hiszem, hogy 3 féle útvonal van, és akkor azok közül válasz, az van egy ilyen nagyon mini, kicsit hosszabb és a leghosszabb.
0: Aha. Jó,
1: és akkor a fiákeres bácsi is, amíg te ott ülsz hátul, ő mesél neked a városról egy csomó érdekességet, például azt is elmondtam most nekünk, van ott egy épület, ahogy beérünk Zomborba, ott a körforgalomnál, mindegy, most én tudom már, hogy járok oda sokat. Például az volt az országban az első ilyen védett ház, ilyen anya otthon a világháború után, tehát a Zomborban nyílt az első ilyen. Tehát, hogy egy csomó, én imádom az ilyen sztorikat egyébként, és akkor tök jó, hogy tudod így mész, ez a fiákeres bácsi, meg mindenkinek integet, mindenki dudál neki, igen, nem tudom, akkor ő elmondja, hogy jó. Akkor ugye ehhez a városhoz kapcsolódik Jokic, akkor ezt is megmutatta, hogy ő most hol építi a házát.
0: Komolyan?
1: Igen.
0: Ilyenek vannak?
1: Akkor arról is elmondta, hogy ő ismeri a Jokicnak a szüleit, nem tudom, akkor ott is így sztorizott, tudod, ilyen mindenféle infókat elmondott.
0: Ez tényleg tök jó. Na, szóval akkor ez
1: úgyhogy nagyon jó, és egyébként meg mi úgy csináltuk, hogy hát ugye Zomborhoz közel van Monostorszeg.
0: Igen.
1: És ott pedig van egy ilyen rezervátum rész, olyan hasonló, mint Gombosnál, Apatinnál, ez a felső alduna igazából. És akkor oda levittük a szapot szépen, és akkor szapoztunk. Akkor, amikor befejeztük a szapozást, és mentünk a kocsihoz, akkor hopp, ott jött egy kis vaddisznó, nem tudom, rengeteg madár, nagyon sok jégmadár van azon a környéken, jégmadár, és azokat így lehet látni, mint mész ott csöndben a száppal, és akkor ott úgy röppengetnek körülötted, szóval fantasztikus, én nagyon-nagyon-nagyon wow, imádom. Egy helyre nem tudtam bemenni eddig még sohasem, mert mindig hétvégén vagyunk ott. A Korzón van egy épület,
0: igen,
1: aminek a kapuján be lehet kukkantani, és csodálatos az a lépcsőház, meg az a bejárat.
0: Mm-hmm. Jó.
1: De ott valami anyagkönyvezetői hivatal ja, van, és pénteken ilyen, nem tudom, 2-ig vannak nyitva, hétvégén nincsenek, és ez még a nagy vágyam.
0: Szóval
1: ja, hát
0: no
1: akkor van egy ilyen legendás étterem egyébként, aminek a nevében benne van a fiáker.
0: Jó.
1: Ott is például van vasárnaponként cigányzenészek muzsikálnak bent, nagyon jó hangulata van, nagyon jók a kaják. Meg mindenki, én azt látom, nagyon érdekes, hogy mindenki...
0: Igen.
1: Mindenki ilyen nagyon nyitott. Tehát, hogy én amikor először mentem így Zomborba, akkor nekem az volt az érdekes, hogy nagyon csinosak az emberek, tehát a nők, nem tudom, egy csomó nőt láttam, akin kalap volt, és akkor igen, mennek, igen, és mindenki így rád mosolyog, rád köszönnek az utcán, tehát, hogy tudod, hogy ez még az a kisvárosi hangulat,
0: uh-huh,
1: de egyébként meg megvan ez a polgári hangulat is, valahogy egy kicsit olyan, mintha úgy visszautaztál volna az időben, ez vagy nem is
0: mint
1: tudom,
0: a, mint
1: nagyon...
0: Anett ma reggel eladta nekünk Zombort, igazából
1: te, ezt történt. Én odáig vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon imádom.
0: Nekünk.
1: Nagyon imádom.
0: Úgyhogy alkalapot, tényleg kedvet kaptam, és elmegyek.
1: Ott
0: van
1: a csodálatos templom, ugye.
0: Igen.
1: A Karmelita templom, a Szent István templom, de nem is tudom még mi van. Van-e a Korzón, van egy tök jó, nagyon érdekes kocsma, kint vannak az asztalok, és akkor először, amikor ott jártunk, akkor kinnültünk, és akkor így, hát mondom, hol a mosdó, bemegyek, és ott meg egy ilyen őrületes belső udvar, de tudod, képek a falakon, növények, mindenfelé, ilyen, hát ilyen magyarországi romkocsma hangulat, de nagyon ízlésesen van ez is megcsinálva. Úgyhogy,
0: nagyon jó hangzik.
1: De, jaj, még hát igen. Ja, akkor igen, a piac. Jó, most elmentünk a zombori piacra, az is tök jó. Én gyerekkoromban még árultam a zombori piacon különben.
0: Ó, hát akkor neked emlékek fűződnek.
1: Igen,
0: személyes.
1: De azóta meg áthelyezték egy másik helyre. Tehát, hogy igen. Most ott, ahol én árultam, ott nagyon kevés, ott most már ilyen kis pici piac van. Igen. És képzeld el, hogy ott is sétáltunk szombat délelőtt, és nézem ott az egyik téren, ott a régi városházánál, hogy mondom, ti jó Isten, mondom, mi ez a rengeteg gyerek itt? Mi történik? Mondom, biztos valamilyen sulis verseny, vagy valami. És képzeld el, hogy volt egy vásár,
0: igen,
1: amin gyerekek árultak. De tudod, mennyi gyerek? Volt szerintem egy 100 gyerek, és ott ült mindenki a saját kis standjánál. Hát a stand az azt jelentette, hogy igazából ugye földre voltak lepakolva dolgok, és akkor árulták a saját használt görkoriukat, ruháikat, könyveiket, amik már nem kellettek. És millió gyerek, és ott ment a biznisz, és ez is olyan annyira szimpatikus.
0: Nézd, ez abszolút
1: egy, cuki. Van egy gyönyörű kút, egy ilyen ivókút, amin meg ilyen tök érdekes, én imádom ezeket a részleteket,
0: egy
1: művészeti szempontból én imádom ezt, és azon meg olyan díszítés van, hogy egy ilyen szoptató anyuka, hogy így fogja a kisbabáját, nem tudom, az ilyeneket imádom, annyira szép.
0: Ennyi, de zombolt eladta nekünk, hanem ez egészen biztos.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: De Pedro Pascal nem. Tetszett,
0: ő jó játszik, a fantasztikus.
3: Mindenben ő játszik most már tényleg.
0: Igen, tényleg mindenben.
3: Az apám mondta, Pedro Pascalt látom mindenhol. Hát mondom végül is.
0: Igen, tudod azt a viccet, azt lát, az ne, is ilyen mém. Hát amikor van a ugye az ultrahang vizsgálata terhes kismamának, és akkor megjelenik a moni, nézik a babát, nézik a utakon, és megjel ott a Pedro Pascal. Úristen, ne idegeskedjen anyuka, ez a Pedro Pascal mindenben ott van.
3: Ja, minden. Igen, ez hihetetlen. Mindenben szerepel, mindenhol ott van, ha kell, ha nem. A Pedro Pascal. A Pedro Pascal benne van ilyen sitcom jelenetekbe, sorozatokba, a legnagyobb filmekbe.
0: Igen. És akkor mi még néztük, amikor még kezdte, a Narcosban.
3: Igen. Tehát, ott, sőt, én régen jártam filmfesztiválra, és ilyen alternatív filmben is játszott a Pedro Pascal. Mondjuk mire játszott volna, ugye? Hát szóval, hogy...
0: Olyanban sokan játszik. Hát meg a Game of Thrones-ban. Hoppá, Oberyn Martell.
3: Oberyn.
0: Szétcsapták hát a fejét a... csúnyán.
3: Szétnyomták a fejét.
0: Szétnyomták. Nekem
3: most
0: az egyik
3: újra.
0: Legtraumatikusabb tudom? Jelenet volt most egész jelenet, újra. Amit egész életemben láttam. Az mennyire súlyos volt. Édes jó Istenem. Utána tudom, hogy ki kellett mennem így kiszellőztetni, kimentem a teraszra.
3: Az nagyon durva. Amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy végignéz a Trónok harcára, nem tudom, ki nézte azt real time-ba, úgy, ahogy jött ki.
0: Én
3: is. És az volt, hogy de annyira gyorsan néztem, annyira frissen néztem, hogy nem is volt még le se fordítva, angolul néztem az egészet. Mindig az, hogy katyvasz, nagyon sok minden, nagyon sokszor nem tudom követni, nőjenek már fel a sárkányok! Mindig ez volt benne.
0: Igen, tudom, neked ez egy örök problémád volt a sárkányok, de az drága lett volna. Hirtelen fölnek drága lett volna.
3: Na de! Aztán most kapcsoltam, hogy várja, elmúlt egy csomó év. Most már kint van az egész évad, mind, és kint van magyarul. Nézzél meg magyarul! Megnéztem magyarul, daráltam, binge-watchingoltam, tudjátok, egymás után. Hallottam, egymás után nézed, akkor annak kellemes a tempója. Akkor jó nőnek fel a sárkányok. Akkor teljesen, abszolút...
0: Mi mindig vártunk, mi mindig ilyen nagy időugrásokat vártunk ebben a sorozatban, és sosem
3: abszolút nincs hiányom. Csak igen, mikor belegondolsz, ez két hét alatt nézed meg, vagy nem tudom, 10 év alatt, hát akkor persze. Így jó megnézni egybe az egészet.
0: Igen.
3: Az úgy külön, az szörnyű volt, emlékszem. Én egy üvöltöttem a tévén, hogy olyan sárkány!
0: Megszoktuk ezt a binge-watchingot, megszoktuk most az egész.
3: De aztán megkaptuk azt, amit te utálsz.
0: Na, mit utálok?
3: Hát a sárkányok házát.
0: Nem utálom, csak nekem az olyan volt, hogy...
3: De ne a sztorit nézd, nem az a lényeg, hanem, hogy van benne sárkány.
0: Jó, hát van, igen, nekem több kell, ma már.
3: Ez körülbelül mit néztünk Makár. Valamelyik nap, valamit a... Valamit
0: több
3: a...
0: kell ahhoz, hogy kielégítsenek a sárkányoknál.
3: Ja igen, ez a vajákot...
0: Hülyén fejeztem ki magam, de ez igen. A lényeg.
3: Hát nem kielégít a sárkány, nincs
0: jó, van abban, egyébként ilyen nagy leszámolások vannak abban, meg ugye nagyon jó, én szeretem ezeket az intrikákat, amikor megy ez a politikai intrikát. Én főleg ezeket szeretem, de valahogy itt nekem az a baj, hogy ott volt az a húzásuk, ami engem rendkívül zavart. Amikor ugye lecserélték a színészeket,
3: ja, igen, hát ez igen,
0: de felnőttek, és utána körülbelül 3 epizódnak kellett eltenni, nagyjából helyre rakta, hogy most ki kicsoda. Tehát ugye abszolút nem volt logikus. Tehát én így a kollégámat, a Hubát kérdeztem, de mondom, most akkor ő kicsoda, mert ő vágja ezt az egész univerzumot, ő nagyon szereti, ő ezt a kisújjában van.
3: Nekem minden jó volt, csak a Regira, azt hiszem, vagy valami így hívják a...
0: Reneira, nem?
3: Reneira, vagy... igen.
0: Reneira, azt hiszem. De ott is volt két ugyanolyan nevű, igen. Regina meg Regeira.
3: Volt egy nagyon cuki ilyen Reneira, vagy micsoda?
0: Igen.
3: A kis király,
0: az a Millie Alcock, igen.
3: Az nagyon cuki csalj. Volt, és aztán meg az idős Reneira, meg tényleg olyan volt, egy súlyos hajléktalan van, és akkor
0: ott... Igen, ez el
3: volt. Ő volt a király.
0: Csúnya váltás, ugye?
3: És akkor mindig azt várta, hogy mikor...
0: Igen, egy ilyen pisze orra volt a Millie Alcocknak, meg egy ilyen aranyos ilyen kis. És utána felnőtt, és így teljesen másképp néz ki. Tehát még vonásaiban sem.
3: Alkoholista asszony.
0: Találtak ugyanolyan. Hát igen, ezt teszi az idő itt a fantasy világban
3: is. De nem tudod, lehet, hogyha ilyen sárkányok között élsz, akkor az ilyen stressz.
0: Igen.
3: Érted? Elveszik a koronát, nem veszik a koronát, Zoli.
0: Paf, a bűvös sárkány.
3: Tudom, milyen stressz ez. Na minden szóval. És akkor valamelyik nap beszélgettük otthon,
0: tárgyaltatok.
3: Faterra. Az új Witcherről, vajákról,
0: Istenem,
3: tudod?
0: Igen.
3: És akkor nekem az nem tetszik. Uh-huh. És mondja a Fater, nem, az nem jó, ez az új Witcher, mit tudom én. Magyarán, de mondom, mélyen mondom, van ebben jó akciók, meg minden. Elmondom, hogy a sztori túl sok szára, és elkezdi elemezni, és mondja neki, hogy ja, Hát mondom, én úgy nézem, hogy közben a laptopon dolgozok, hogy jó akció jelent, meg fölnézek, azt megnézem, hogy hogy vagdossa ott az embereket, meg aztán meg dolgozok vissza. Ja. Azt, hogy te így nézed, akkor lehet, hogy jó. De azt, hogy figyeled a sztorit, akkor annyira nem jó. Hát mondom, jó van, oké.
0: Nekem volt egy ismerős, meg úgy nézett, konzekvensen úgy nézett filmeket, hogy tekert át az unalmas jeleneteket.
3: Nem, közben, jó, nem, dumának, nem, csak közben...
0: Nem. És sose tudta, hogy miről szól a film, de, ja. De így mindig tudta, hogy mi történik a filmben.
3: Én azt vettem észre, és ez egy nagyon érdekes dolog, majd te segítesz, hogy melyikben most nem jut eszembe, de én minden filmet úgy nézek, hogy vagy mobilozok közben,
0: én nem.
3: Vagy
0: nem,
3: dolgozok
0: nekem
3: közben.
0: Szent, teszek le mindent.
3: Aha, én nem.
0: Sorozatoknál máshogy, most már én 60-szor nézem újra a Sopranos, és ott már így mindent csinálok közben.
3: Szóval, valamit csinálok mindig. Vagy mobilon, vagy mondom a laptopon dolgozok, és akkor közben megy. Ez nekem az ilyen háttér. De volt egy sorozat, egy ráadásul animációs film, ahol nem tudtam sehova máshova nézni. Olyan tempója volt, hogy tudni, észrevettem, és ez pedig az a segíts, amikor van két világ, lent élnek ilyen valami hú. Ebben van az a fő
0: anime?
3: Hát nem tudom, hogy ez minek számít, de van az a két ilyen fő karakter, az egyik csajsz, ilyen lila haja van, és mindig ilyen bombákat gyárt, meg ilyen nagyon ismert rajzfilm. Netflixen ment. Animált. Na, ezt ki fogom nyomozni, jó? Mert ha mondom a nevét, akkor majd azt fogod, hogy ja, arra gondolsz?
0: Igen, biztos.
3: Igen, úgyhogy ez egy ilyen. De mindegy, szóval ezt majd lehet, hogy a szünetben megkeresem, mert hogy ez most kármos vádatok, hogy amíg én mondom, hogy pötyögöm itt különben, hogy amúgy mi lehet ez a animated movie, ezt úgy hívják ezeket? Animated
0: hát
3: movie?
0: Animenek hívják. Netflix, a Netflixen rengeteg anime van. Nekik ilyen direkt szerződésük van az összes nagy japán anime stúdióval. Úgyhogy ők kapnak oda.
3: Különben, ha szeretitek az animét, akkor nézzétek a Bucky-t, én azt végignéztem.
0: Bucky?
3: Szerintem négyszer az egészet.
0: Tényleg?
3: Az nagyon jó.
0: Az, amikor az izmaikkal.
3: Bucky Hamba.
0: Izmaikról olyan erős az izma, hogy lepattan róla a golyó, meg ilyenek.
3: Micsoda, ott van, az a legkevesebb, hogy lepattan az izma. Izma. A Bucky, azt mondja, hogy
0: elborult cucc.
3: Igen, Bucky Hamba, és akkor van az apukája, az Ogre.
0: Ogre.
3: Bevágott ezeket, nem?
0: Ilyen kedves fiú lehet.
3: Igen.
0: Én csak két részt néztem belőle, és egy kicsit, hogy telement a szemem izmokkal. Vérrel.
3: Van a Bucky Hamba, ő a főhősök, és az ő apukája a Yujiro. Yujiro Hama.
0: Yujiro
3: Hama. Gyerekek, az mikor meg... Nézzétek, szeretnék az animét, nézzétek a Bucky-t. Te sok nem bírja nézni, pedig ő szereti az animét. Neki a sok.
0: Hát sok, nekem is egy kicsit sok. Én láttam már jó animéket egyébként. Van nagyon jó animék vannak.
3: Jujutsu Kaisen az a másik, amit
0: nézzetek. Death Note-ot, ha valaki nem nézte.
3: Jó, az klasszik.
0: Az klasszikus, de vannak meg. A Cowboy Bebop az is egy klasszikus, azt is nézzétek.
3: Jujutsu Kaisen.
0: Jujutsu Kaisen.
3: Igen. Jujutsu Kaisen. Ezeket nézzétek. Elég volt, most eleget beszéltünk. Megkeressem én nektek a szünetben, hogy melyik ez a rajzfilm, vagy film, vagy miért animáció. Sosem tudom, ez animációs
0: anime,
3: rajzfilm, olyan
0: anime,
3: nincs.
0: Animációs film.
3: Megtaláltam. Arcane.
0: Arcane.
3: Arcane. Arcane.
0: Arcane. Igen.
3: Arcane. Nagyon nem jó, nagyon jó rajzfilm.
0: Nem a háborús bűnös életéről szól.
2: Milyen jóra, milyen.
0: Nem is a cétával kötött.
3: Én ezt soha nem tudtam. Van olyan, hogy rajzfilm.
0: Igen.
3: Animációs film. Animációs film, ugye?
0: Ez nem egy anime, az Arcane.
3: És akkor most, de várjál.
0: Ez egy animációs film.
3: Ez egy animációs film. Az anime, az meg csak japán lehet, ugye?
0: Így van, az anime az japán. Az
3: jó,
0: anime
3: akkor az csak
0: japán.
3: Csak
0: a manga.
3: Na.
0: Az a rajzolt képregény, ami Japánban rendkívül népszerű, és ezzel nagyon manga. Enyhén fejeztük ki magunkat.
3: Van ismert manga, csak hogy fölfogjam a kategóriát?
0: A legtöbb, amit animéként ismersz, az manga eredetileg. Ja. A Death Note az egy manga.
3: Ja, ez mind manga?
0: Ezek mind mangák.
3: Hát akkor ez hibásan mondjuk animének?
0: Nem, hanem hogyha te az animéről beszélsz, akkor arról az animéről beszélsz, ami egyébként végtelenül népszerű. A One Piece is például egy manga,
3: igen.
0: És rengeteg van. Van az a Shinuyasha, Dibuyasha, akármi ez a focis manga, az is ilyen nagyon-nagyon populáris. Japánban rengeteg műfaj van a mangán belül. Attól függően, hogy kinek szórnak, melyik korosztálynak, attól függ, hogy fantasy, vagy futurisztikus, vagy akár, tehát rengeteg kategória van, nagyon-nagyon bonyolult, meg komplex ez az egész rendszer.
3: Igen.
0: De a manga, az meg például a hogy hívják, van egy, ami nagyon-nagyon népszerű ott, a Berserk, az egy ilyen nagyon véres manga.
3: Igen, van ilyen.
0: Van. És akkor ezekből készülnek animék, és az a gyakorlatilag az a, tehát a mangából készült animációs film, az az anime.
3: Ja, értem.
0: Mm-hmm. Ezek mind, ezek 90%-ban mangákon alapul.
3: Szóval értem, de lehet, szóval értem, hogy az anime az lehet nem manga, de manga az mindig anime.
0: nem, a manga az manga, tehát az a képregény, az a rajzolt képregény. És a mangákból készülhet anime.
4: Ja, értem.
0: Így van. Aha. Így működik.
4: Szóval a manga az sose manga
0: rajzol. Manga az a főfogalom.
4: Az a főfogalom.
0: Igen, tehát az a rajzolt, tehát nekik mindig az az alap. Manga. Ezek a képregények, ezeket tudod, hogy visszafelé olvassák, azt vágod, hogy a japánok azok jobbra-balra olvasnak.
4: Mint az
0: képregényt,
4: arabok.
0: Igen.
4: Tényleg?
0: Tehát úgy van, hogy a könyveknek, tehát megveszel egy manga kötetet, van most már nálunk is itt Szabadkán a Korzón könyvesboltban árulnak nagyon sok mangát, és azt így jobbról, tehát hátulról olvasod.
4: Igen. Ja, hogy úgy visszafelé?
0: Úgy visszafelé.
4: Ja, nem jobbról balra,
0: hanem a könyvet olvassák jobbról balra.
4: Micsoda?
0: És ez a manga. És akkor a készül rengeteg. Ez nagyon népszerű Japánban, nagyon populáris, meg a rajzfilmek, amiket animéknek hívnak, és most már ez egy ilyen nemzetközi kifejezés. Ez a kettő van.
4: Na ez komoly.
0: Szerintem Japán legnagyobb ilyen exportcikke.
4: Az biztos. Az biztos, mert egy
0: az első, tudod, amivel betörtek ők nyugatra, biztos az a nagyon híres, nem. Az Akira. Az Akira című japán anime. Az egy motoros, ilyen retro, úgy tudom, mint a Blade Runner.
4: Tényleg.
0: És ez volt az, amit először ott Amerikában a videótékákban így megjelent, és akkor erre ráugrottak, ugye az internet éra előtt, persze, és akkor egyre több anime kezdett beszivárogni.
4: Én elmondom Ghost neked, hogy szerintem, igen, de szerintem, amivel én először találkoztam, és szerintem az anime, a Chihiro Szellemországban.
0: Így van, az egy anime.
4: Nekem az volt az első, ami, és nekem, én azt mikor néztem, akkor nekem a sokkoló volt annak sokkoló idején. Volt. De lehet, hogy most hazudtam, mert közben meg eszembe jutott az, hogy lehet, hogy az anime, amit mi mindnyájan gyerekként néztünk, a Shongoku?
0: Persze.
4: Az anime?
0: Hát
4: akkor néztünk animét, mi jócskák, nem is tudtuk, hogy az persze.
0: Aha. Vannak ezek az egész estés animék, amik ugye egy film, meg vannak a sorozatok. Na most például, amit te mondtál, ugye a Chihiro Szellemország, az összes díjat bezsebelt, az nagyon népszerű, igen, az egy anime film.
4: Jó beteg.
0: A Grave of the Fireflies, azt ha valaki megnéz, az a minden idők egyik legmegrendítőbb animéje. Igen. Tehát, hogyha gondolod azt, hogy egy japán rajzfilm nem lehet...
4: Sztoriba?
0: Tehát, hogyha egy rajzfilm nem lehet megrendítő, akkor nagyon tévedsz, Szent János Bogarak sírja. Ezt, ha valakit érdekel, nézze, ez ilyen devastating, tehát azt ilyen megsemmisítő. Ez két testvér a második világháborúban. Borzasztó, igen. Elképesztő, miközben bombázzák Japánt. Szóval nagyon-nagyon hihetetlen sztorik. Általában a történeteik nagy része az a második világháborúból táplálkozik. Egy ilyen, van benne egy ilyen, tudod, mint hogy a Spanyolországban a Márquez megalapította ezt, vagyis meghonosította ezt a mágikus realizmust az irodalmon belül, a japánoknak is megvan a saját ilyen mágikus realizmusuk, és az ők is világukban ott van, ami mindig a második világháború, az azutáni trauma, egyebek, és utána meg hát a futurisztikus sci-fi világ.
4: Igen, csak azt akarom mondani,
0: a Neon Genesis Evangelion, az nem tudom, mond neked valamit.
4: Azt nem.
0: Az a robot anime, ami meg teljesen minden epizód, már a címek is ilyen bibliai utalások. A karakterek is mind biblikus utalások, szóval nagyon érdekes.
4: Igazából az összeset felemlítettük, ami tényleg ilyen nagyon-nagyon nagy, talán még a One Punch Man.
0: Igen, az is nagyon populáris.
4: Az még nagyon... És akkor az az egészben csak a lényeg, hogy ez azért érdekes ez a világ, mert amikor már megnéztél minden sorozatot, meg minden filmet, meg megnézted már, nem tudom, a mafiózókat is megnézted 6-szor, mert hajlamosak vagyunk ilyenre. Akkor azt mondod, hogy akkor forduljon már kicsit az anime fel, és akkor rájössz, hogy kinyílik egy új világ.
0: Igen, erre vevőnek kell lenni, meg nyitottnak kell lenni, mert az anime az azért nem mindenki, nem való mindenkinek. Tehát, hogy az fiatalok körében így nagyon populáris, fiatalok azok képesek, hajlamosak beleszeretni az animékbe, ezekbe a karakterekbe, és akkor ők olyan karakterekről beszélnek, meg olyan sztorikról, amik abszolút nem rezonálnak, vagy nem érted, hogy mi olyan érdekes benne. De hát a Sailor Moon is, ugye a kislányoknál ott volt a Sailor Moon, a kisfiúknál meg a Dragon Ball. Tehát, hogy ez is, mondom, már ez alapján is megvoltak a kategóriák.
4: Na,
0: kinek
4: érdekes.
0: Szól.
4: Na szóval, na hát ez egy ilyen.
0: És akkor nem beszélünk az ilyen felnőtt műfajokról, mert most tényleg nem menjünk bele, de ott is szerteágazó van, millió. Tehát mondom, a japánoknál ez tehát
4: igen.
0: Ők ezt imádják. Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
11: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
12: Ön szerint hány éves a teste valójában?
5: Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
8: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
5: Via Recta, a minőség életért.
12: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Kamerák és közterek.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Panorádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 8:15 perc van, sziasztok, én Zbekán Péter Zeci vagyok, és itt van velem Nagy Hiesi Dávid, majd mi lökjük itt a mai műsort. Hát készítenek információkkal, nyilván aktualitásokkal, és hát vendégekkel, például majd kapcsoljuk a stúdióba Mennyen Albertet. Ugyanis van egy ilyen sztori, vagy Albertot, talán így helyesebb, a lényeg az az, hogy ugye ő az a sebész gyakornok, legalább remélem, hogy jól mondom, aki ugye motorozik, sokat motoroztunk együtt, és hát ugye van egy a motorosoknál egy ilyen sztori, hogy így meg kell hódítaniuk életük folyamán egyszer ezt a Nordkapot, az Európa legészakibb csücske. Ott van is egy ilyen szobor, amiben nagyon sokan le vannak fényképezve, és akkor ez egy ilyen life achievement, de komolyan mondom nektek. És hát holnap indul erre az útra, az őrület különben, ez rengeteg, nagyon sok ezer kilométer. De hát majd mesélő, hogy igazából hogyan jutott arra a döntés, hogy ezt bevállalja. Ráadásul maga, úgyhogy ez egy még keményebb sztori. Utána majd jön a stúdióba Paher Tárpát, testépítő, majd elmondja nekünk, hogy hogyan kell enni. Ez mindig egy nagyon érdekes dolog, mert hogy éveken keresztül mindig csak azon volt a hangsúly, ugye, hogy edzeni. Bevallom, én is azt hittem, hogy az ember elmegy edzeni heti 3-4-szer, akkor azt teszik, amit akar. Nincs is ettől nagyobb hiba ilyet gondolni, sajnos. Bárcsak így lehet, miért nem így működnek a dolgok? Nem értem különben, de jó van, mindegy. És hát aztán majd Kasszás Dánielt is kapcsolom, hiszen Summer Trip van, és ő az egyik szervező, de elmondja, hogy mi a helyzet. És közben már Dobárdán Robi is írt, hogy Poz itt van velünk, úgyhogy hello Dobárdán, hello mindenki, nyomjuk.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot!
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Nos, hát egy hírrel jövök nektek, ugyanis 400 szociálisan hátrányos helyzetű gyermek nyári üdülését és felépülését finanszírozza a tartományi kormány. Erre a célra 12 millió dináros keretösszeget láttak elő az illetékesek. A gyerekek a vajdasági Vöröskereszt helységeiben tölthetnek el egy hetet, ahol számos oktatási és kreatív műhelyi munkát szerveznek számukra. Emellett további mint egy 1 millió dinárból 30 inverteres klímaberendezést vásárolnak az Újvidéki Gyermek és Ifjúság Védelmi Egészségügyi Intézet számára a betegellátás körülmények javítására. Az intézetben tavaly több mint 10 000 pácienst kezeltek, 8 000 gyermek mellett pedig szülő vagy más kísérő is jelen volt.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Most itt egy érdekes dolog, amit olvastam különben a Panner TV oldalán. Hogyha mélyen önmagatokban néztek, akkor biztos már jártatok úgy, vagy feltételezem, hogy sok mindenki járt már úgy, hogy vezetett biciklit, autót, vagy bármit úgy, hogy ivott. Hát ez azért csak előfordul, gondolom, tudod, az vesse az első követ, aki még nem csinált ilyet, és nem tudom, hogy volt-e már olyan, hogy elkaptak a rendőrök, és kellett-e fújni. Neked volt ilyen, hogy fújtál életedbe, Dávid? Mármint úgy, hogy volt benned alkohol? Hát én is jártam már így. És akkor ugye megmondják, hogy mekkora az össze, ennek a mértéke, ugye? Ez azért érdekes, mert akkor tudod viszonyítani például, hogy mennyi az, amikor... Na most én elmondom őszintén, hogy én hogy jártam. Én egyszer még a vadidőkben, még júgó korszak, amikor még ilyen nagyon lájtosak voltak a törvények, akkor egyszer tényleg jócskán sokat ittam. Én ettől többet nem is hiszem, hogy tudnék inni, és valami jó ötletnek tartottam, hogy én autóval elmegyek a pontból B-be. Hát nem mentem el körülbelül, szerintem 30 métert már megállított a rendőr, úgyhogy szóval az elején elkaptak rögtön. Egyszer próbáltam meg egy ilyen hardcore műveletet, akkor rögtön elkaptak. És akkor én, képzeljétek el, 1,44-et fújtam. És akkor én rájöttem, hogy hát akkor én nekem úgy látszik ez a halál közeli állapot, ez 1,44. De most azért meséltem el, mert hogy közben az történt, hogy Törökbecse utcáin most megállítottak egy biciklist. Megállítottak egy biciklist, látták, hogy be van lőtyölve, úgyhogy a rendőrök hát nyilván fújatták. Most kapaszkodjatok. Tehát hogyha én, amikor teljesen kész voltam 1,44, akkor ez az ember mit csinálhatott, hogy 4,13 volt? 4,13. Én hallottam már 2 egész valamennyiről, de 4,13-ról, szóval csak hogy érezzétek, ez körülbelül háromszoros annak, amit én fújtam akkor. Ez érdekes. Nyilván őrizetbe vették momentálisan, és garázda vezetés miatt szabálysértési eljárást indítanak ellene, azért ez komoly, tehát nem lehet ilyet csinálni. A rendőrség különben felhívja a közlekedés minden részvevőjének a figyelmét, hogy ne vezessenek alkoholos befolyásoltság alatt, és szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat. Ez egy nagyon érdekes dolog különben, hogy ez is, hogy alakult ki, és nem tudom, hogy mi a véleményetek, vagy a tapasztalatotok, de amikor az ember elmegy autóval valahova, és ott van egy picike kis rés a pajcson, ugye egy picikét engedik, ugye? De nem nulla nálunk, ugye? Magyarországon például már igen. Ezért állandóan kínálnak itallal. Igyál meg egy sört, igyál meg egy pálinkát, igyál, akkor nem, de igyál meg egy valamit, mindig ez megy nálunk. De viszont, és én amikor motorvizsgára mentem, akkor csodálkozva láttam azt a részt, hogy a motorok nálunk is, tehát amikor motorot vezet, az nulla. Tehát ott nem megengedett. És ezt valahogy még úgy elfogadják az ember. Motorra vagyok, jó vagy, jó, akkor oké, akkor nem. De ha autóval vagy, akkor így jár, hát úgyse nézik, meg, de különben hogy ne néznék. Mondjuk én személy szerint már régen fújtam, mondjuk régen is ittam, úgyhogy vezessek. Az új törvények, amióta bejöttek, hogy mikor jött ez be különben, mikor szigorították be, nem tudok már visszaemlékezni, ez már régóta, ugye? Legalább egy 8-10 éve van már, hogy ez ilyen komolyan bedurrant, mert most így utólag már elmesélhetjük, hogy régen ugye mindig az volt, hogy mindent megoldottunk egy pirosért. Hát ez volt a régi szép idő, ugye? De hát, hogy na most ezt ne kerteljünk, ez így ment. Hát ez ennek már vége. Lehet, hogy most is valaki ügyeskedik, de én nem tudok már ilyenről, vagy legalábbis nehezem, meg én nem is keverem magam most már ilyen helyzetekbe, de hát voltam én is valamikor 20-pár éves, na mindegy, szóval csak mondjuk régen. Akkor még már nem is voltak törvények még akkor, de most már vannak, úgyhogy ez egy ilyen történet. Amúgy különben hát biztos, hogy ez komoly következményekkel jár. Most, amikor az ember gyorsan hajt, vagy pedig így iszik, és elkapják, akkor azért ott vannak ugye ezek a pontvesztések is, meg különben el is veszik az ember engedélyét pár hónapra, meg pénzbírság is van, úgyhogy ez most már azért sokkal komolyabb játék, mint annak idején. De 4,13 ezreli. Hát én nem tudom, hogy ki volt erre képes. Rajta kívül. Panorádió. Tombolhat.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai Vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor fellép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena Jabuka, éjjel 3:45-től 2:00-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, Vásártér.
7: Pannon Rádió.
6: Az interneten

Nos, egy kis útinfó, mert helyzet az van. Például Kanizsánál, a Téglagyárnál ott vannak a rendőrök, Sándorban, a NISZ töltőállomásnál, ezt többen is írják, valamint Kis-Boszniában is rendőrök állnak. Ugyanígy helyzet van a határon is, ugyanis Magyarország irányába Horgos 1, Röszke 1, 50 perc, Horgos 2, Röszke 2, 60. Ezt már megtanultuk ugye, hogy mindig a legrosszabb a Röszke 2 határátkelő. Nyilván azért, mert ugye a gyalogosok is, meg mindenki ott megy át, tehát ez egy ilyen, ez egy nagyon fontos határátkelő, nagyon leterhelt határátkelő. Királyhalom, Ásotthalom az csak 23 perces, utána, hogyha Magyarországról Szerbiába akarunk menni, ott is van szitu, ott érdekes, hogy Röszke 1, Horgos 1 nehezebb helyzetben van, mint Röszke 2, Horgos 2, már is mondom, tehát Röszke 1, Horgos 1 85 perces, Röszke 2, Horgos 2 55. A többi határátkelő az abszolút járható, tehát ott nyugodtan át lehet menni, csak ugye, hát kerülő. Jelen pillanatban 23 fok van Szabadkán, és ez nem fog drasztikusan emelkedni, olyan 27-ig. Az az igazság, hogy az elkövetkező napokban ez ilyen nagyon nyugodtnak néz ki. Ha minden igaz, ami elég szörnyű info számunkra, hogy jövő hétvége felé lesz megint ilyen 40 fok közeli állapot, hát nem tudom, talán nem lesz megint ennyire meleg, de egyelőre úgy néz ki, hogy most egy pár napig ilyen nyugi van, meg ilyen felhős idő, és aztán a jövő hét közepétől akkor elkezd megint melegedni, és megy csak fölfelé, fölfelé és fölfelé. Hát majd kiderül, de hát jó van, végül is nyár van, hát milyen legyen az idő.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Programajánló.
7: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
8: Média támogató a Pannon RTV.

Nos, megnyílt a 35. bálványos nyári szabadegyetem és diáktábor. Tegnap került fel ez a hír. A szervezők szerint az idei rendezvényen közel 250 munkatárs dolgozik, és 29 helyszínen tartanak előadásokat, beszélgetéseket, valamint kulturális programokat vasárnap hajnalig. Tóró T. Tibor, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke felidézte, hogy a rendezvényt 1990-ben magyarországi és erdélyi fiatalok hozták létre. Szerinte Tusványosnak továbbra is fontos szerepe lehet az anyaországi és külhoni magyarok közötti kapcsolatok erősítésében, valamint a román-magyar párbeszéd előmozdításában. Német Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese hangsúlyozta, hogy a szabad egyetem története során már korábban is előfordult, hogy egyes kormányzati politikusok nem vettek részt a rendezvényen, de ez nem jelenti azt, hogy Tusványos ne lenne nyitott a vitákra és a párbeszédre. Szóval nem tudom, hogy ki mindenki járt ott, én egyszer eljutottam, abszolút jó kis rendezvény, ahol ugye tényleg beszélgetések, sátrak vannak, kerekasztal beszélgetések, előadások, koncertek és minden. Úgyhogy amúgy ez egy tök jó rendezvény.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannon Rádióban.
1: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024-553-910. 024-553-910.

0: Nos, hát itt volt egy ilyen tervezett útlezárás, ami úgy látszik elmaradt Szabadkán. A szabadkai elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai egyelőre elálltak a Pátria hotelnél tervezett útlezárástól, miután egyeztettek a város polgármesterével és a rendőrkapitányság vezetőjével. A döntés ideiglenes, a tiltakozók időt adnak az illetékes állami szerveknek, hogy megoldást találjanak a problémájukra. A tiltakozók szerint sokan olyan járművet vásároltak, amelyet korábban elektromos kerékpárként forgalmaztak. Az időközben módosított előírások alapján azonban már segédmotoros kerékpárként kellene nyilvántartásba venni. Állítások szerint emiatt jelenleg nem tudják szabályosan forgalomba helyezni járműveiket. A demonstráló képviselője Alexander Zafirovics kiemelte, a városi vezetőkkel folytatott megbeszélésen ismertették problémáikat, és megállapodtak abban, hogy az illetékes minisztériumoknak és más állami intézményeknek lehetőséget adnak a helyzet rendezésére. Kiemelte, ha hétfőig nem születik megoldás, a tiltakozó akciók folytatódnak. Hozzátette, hogy az elektromos járművek tulajdonosai hétfőig nem használják majd mopedjeiket.
1: Légy rádióaktív. Ír nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Véget ért a 33. Palicsi Filmfesztivál, tegnap este átadták a díjakat is. A főversenyprogram legjobb filmért járó Aranytorony díját Laurent Micheli, Nino a Paradicsomban című alkotása nyerte el. A rendező videóüzenetben köszönte meg az elismerést, kiemelve, hogy ez filmje első fesztiváldíja, amely különösen sokat jelent számára. A legjobb rendezésért járó Palicsi toronydíjat Simon Verhoeven kapta az Ó, ez az üresség, ez a szörnyű üresség című filmjért. Ugyanez az alkotás érdemelte ki a közönség szavazatok alapján odaítélt Gorki Liszt díjat is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje nyerte el. Az elismerést a film két színésze, Molnár Áron és Lovas Rozi vette át. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki, Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részek. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti. Több ezer méh pusztult el egy méhészetben Nis közelében. A tulajdonos szerint nagy valószínűséggel mérgezés okozta az állatok pusztulását, a pontos okot azonban egyelőre nem állapították meg. Az ügyben rendőrségi és állatorvosi vizsgálat indult. A méhész elmondta, már vasárnap este, amikor tápot vitt a méheknek, nagy mennyiségű elpusztult rovart talált a kaptárokban. Másnap reggelre a helyzet tovább romlott, és végül több mint 30 méh család pusztult el. A becslés szerint a kár meghaladja a 4000 eurót. Több mint 7200 bejelentés érkezett eddig a Cosibreti, vagyis Hé, ki vagy te elnevezésű platformra, jelentette be Alekszandr Vučić. A szerb köztársasági elnök elmondása szerint az állam feladata, hogy meghallgassa a polgárok problémáit, ezért a beérkezett panaszokat folyamatosan feldolgozzák. Az államfő közölte, hogy az ország minden részéről érkeznek bejelentések, és több esetben már intézkedtek is. Példaként említette egy borcsai lakó ügyét, ahol egy társas házban tartott sertések miatt érkezett panasz, valamint a Kragujevac környéki utak javításának megkezdését. Az elnök szerint több egészségügyi problémával kapcsolatos kérést is sikerült rendezni.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 13 fokot mérnek, ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. A csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
9: Bomax.
10: Bomax. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, 10 óra 14 perc van. Itt van velem a vonal túlsó végén Mennyár Albert, aki nem sokára meghódítja Európa legészakibb csücskét motorral. Ez a terv legalábbis. Szia, halljuk egymást!
1: Sziasztok, üdvözlöm és a kedves hallgatók!
0: Na, kezdjük azzal, hogy először is, itt aztán sok minden történt. Az első dolog az, hogy honnan jött az ötlet, és aztán hogy született meg a terv?
1: Hát igazából, hogy honnan jött az ötlet, azt nem tudom sosem meghatározni, mert folyamatosan agyalok. Én már előre 3 évre kitaláltam, hogy hova megyek. Úgyhogy mindig valahogy kipattan a fejemből valami. Hát szeretem a határokat feszegetni, és hát mivel elmotoroztam már Európa nyugati felében a koppanásig, úgymond az Atlanti-óceánig, elmentem hát a Európa keleti feléig is, sőt azon túl is az iráni határig, voltam már a déli csücskében is, most valahogy úgy vagyok, hogy az északi csücskét is meg kell hódítani.
0: Akkor jön az észak. Most itt ebben az az érdekes, hogy ez annyira közel van az indulás, hogy te holnap indulsz igazából.
1: Így van.
0: Na szóval, oké. Okay,
1: most akkor... még itt vagyok a... Igen,
0: most még ott vagy, mert ugye Albert külön, én úgy szoktam mondani, hogy sebész specialista, de mindig rám szól, hogy nem ez. De valami ilyesmi.
1: Még nem vagyok specialista, majd leszek az, igen.
0: Na, szóval akkor előbb-utóbb csak jó lett ez, amit én, ahogy én mindig mondom. És ugye ott vagy Magyarországon, Kiskunhalason legtöbbször. Na most az a lényeg ebben az egészben, hogy oké, amúgy ugye a Nordkapnál van egy ilyen szobor-szerűség, azzal nagyon sok mindenki ugye lefényképezkedik, ugyanis tényleg a motorosok világában azért ez egy elég cool destináció. Most, kilométer. Ez hány kilométer oda-vissza?
1: Hát 8-10 ezer körülbelül. A Google szerint 3,500 lesz egyenes úton az út föl Nordkapig, de az csak egy ilyen gyorsított út lesz, mert én fölfelé akarok gyorsabban menni. Azt jelenti, hogy nagyjából 7 alatt el akarom érni a Nordkapot, és lefelé akarok ereszkedni körülbelül 2 hetet. Tehát az a lényeg, hogy sokkal szebb a norvég tengerpart, és most ezen a balti államokon, meg Finországon inkább gyorsan átmennék. Persze ott is megállok majd, ami érdekes, de ott azért napi 6-700 kilométereket lesz szeretném motorozni, és akkor majd inkább ott Norvégiába szeretnék egy kicsit lightosabban, és hogy milyen jobban szétnézni a tájban is. Úgyhogy az a terv, hogy inkább ereszkedek majd felé lassabban.
0: Na most igen, mindig érdekelt, amikor 8-10 ezer kilométeres egy túra, akkor közben olajcserét kell csinálni?
1: Nem, ezt te is tudod pontosan, hogy azért otthon sem mindig jut eszedbe olajcserét csinálni. Körülbelül úgy van, hogy most lett olajcsere, de miatt indultam, 0 kilométeres, és amikor visszajött, lesz a következő olajcsere. Úgyhogy ez még szerintem az a kategória, amikor ez nem okoz neki gond.
0: Na jó, de kezdjük azzal, ugye, hogy az van, hogy te többféle motorral próbálkoztál már, vagyis nem próbálkoztál, mentél. Ugye volt egy Hornet valamikor, akkor utána egy...
1: Volt még azelőtt egy Virágó is.
0: Ja, igen, jó, arról nem beszélünk.
1: Az motorom egy...
0: A sötét múlt.
1: Az... A Sofa Rider korszakot.
0: De mi ez? Magától mesélő Sofa Rider volt. Valamikor tényleg a Virágó...
1: Én nekem akkoriban... Igen, akkoriban az egy, én nekem teljesen az egyetlen egy opció, hogy a sportmotorosokat így lenéztem, mint ahogy azok a csopperesek szokták. Tehát, hogy alapvetően nekem az volt, néztem ilyen jó csopperes filmeket, nekem az nagyon, nagyon hangulatos volt, csak hát utána valahogy úgy vártam, hogy egy kicsit legyen már az gyorsabb is, mert hát ugye nyomultam közben a bandával, és akkor mindenki gyorsabb volt, mint én, úgyhogy kicsit unalmas lett. Úgyhogy akkor utána vettem a Hornetot, aminek mégiscsak ilyen kereklámpás, de már az egy gyorsan menő motor volt, és akkor onnantól már egyenes út volt ahhoz, hogy lassan sportmotor fogok vásárolni.
0: Na igen, és ez azért érdekes, mert aztán jött egy Kawasaki, egy túrasport, és most a Nordkap, hát most nem csak ez miatt, de hogy aztán azt mondta, hogy jóval elég volt, na váltok, mi mellett döntöttél most, mivel mész az útra?
1: Hát van egy Honda Afrika Twin-em, egy 1200 és 2016-os évjáratú Afrika Twin-em. Majd egyszer, te pontosan tudod, mert ha hasonló kaliberű motort vezettél, hogy egészen más az üléspozíció ebben meg. Tehát, hogy mondjam, a Kawasakival is az iráni határ mellett voltunk édesapáma 2 évvel ezelőtt, meg Grúziát is megjárta, de nem ugyanaz. És mikor ráülök erre, akkor egyszerűen azt mondom, hogy ekkora távnál már azért jó esik, hogyha van kényelem, meg praktikusság. Tehát azért ez a motor nagyon, nagyon magas, más gumikat is teszek rá, úgyhogy ezzel azért simán rámegyek egy murvás kamicsos útra, amelyet azért Norvégiában szerintem egy előnyös dolog, mert szeretnék azért nem csak az országúton haladni, hanem majd kicsit erre-arra tévedni, ahogy szokásom.
0: Mm-hmm. És tudod, még az is egy érdekes dolog, hogy 3 hét az út. 3 hétre hogy pakol az ember?
1: Hát igazából úgy vagy felpakolni, hogy málhás szamár, tehát igazából mindent betettem. Meg is kérdezték a határon most a rendőrök, hogy ugyan hova a francba megyek ennyi minden. És akkor, amikor mondtam, akkor nagyon pozitívan aranyosak voltak, úgyhogy hát rengeteg dolgot felpakoltam. Én őszintén szóval még így sem értem, hogy tudnak ketten elutazni ilyen motoron, hogy minden befér nekik. Én nekem egy magam megyek, és addig tudok már valahova. Nekem már a bukó kereten is táskáim vannak, a két oldalsó táska van, egy hátsó nagy koffer, egy ülésen egy hatalmas nagy hengertáskát áthúztam, ebbe több nem fér ide már. Nem
0: Tanktáska?
1: Tanktáska az természetes.
0: Szóval de,
1: Robi közben próbálja megzavarni a műsort.
0: Dobárdán Robi közben próbálja szabotálni a műsort.
1: Nem is vártunk tőle más.
0: Nem, persze, simán. Úgyhogy van ez a történet, ami ugye azt jelenti, hogy a ruhákat ugye vinned kell magaddal, ugye mosnod is kell nyilván, vagy ugye állandóan újakat vásárolni, de közben ugye el kell...
1: Most erre mondanék egy guztustalan viccet, hogy a férfi ember, hogy hányszor tudja kifordítani. Nem, persze, ki lehet. Hát ott azért elég sok patak van, úgyhogy azt gondolom, hogy a autentikus módon...
0: De közben ugye el
1: kell... Most erre mondanék egy guztustalan viccet, hogy a férfi ember, hogy hányszor tudja kifordítani. Nem, persze, ki lehet. Hát ott azért elég sok patak van, úgyhogy azt gondolom, hogy a autentikus módon...
0: Nem az apartman házba?
1: Nem, én sátor.

0: illegális, és ha nem szabad. Jaj. Ja, ez az, amikor csak
1: nem, nem, tehát a skandináv államokban most nem tudom pontosan valami alemán, és nem tudom folytatni, mert valami nagyon skandináv kiejtéssel kell mondani. Azt jelenti, hogy minden embernek joga van ott kempingezni, ahol akar, ha 150 méterre nem közelítesz meg egy lakóházat, illetve nem vagy ilyen természetvédelmi övezetbe vagy magánterületen, akkor te ott teszed le a sátorod, ahol akarod. Uh-huh. Senkit nem érdekel. Megvan, hogy azt hiszem tűzgyújtási tilalom van nyáron, de egyébként ott teszed le a sátorod, ahol gondolod, két napot lehet egy helyen maradni, de ezt a kutyas ellenőrzi igazából, de tényleg, ha nem csinálsz problémát, akkor ott vagy, ahol akarsz.
0: És akkor mi lesz itt? Most megy az Albert, megáll egy patak mellett, leveri a sátrát, és elejtesz egy nyulat, vagy most már nem, várjál, hogy lesz ez?
1: Hát azért kombinálnám, azt gondolom, hogy majd úgy közben azért megállok egy üzletbe, és viszek egyébként, ilyen nagyon vicces, az időben lehet kapni, jaj, nem is tudom, ilyet kéne mondani.
0: Mint egy mondja.
1: Ilyen egészen kisméretű, milyen palacsinta sütőszerűséget, amiben 2-3 tojást meg lehet sütni, meg ugye viszek gázrezsót, veszek majd húst úgy közben, illetve hát azért rengetegszer gondolom, hogy valami kis étteremben fogok enni, de egyébként igen, az a terv, hogy ott megyek egy szép tisztást, megálltak egy patak mellett, és ott szépen leverem a sátrat, és ennyi. Mivel nincsenek se medvék, se farkasok, nem félek semmit, tőle időre a szarvasok tudnak gondot okozni, de hát majd velük megbarátkozok.
0: De várj, és ez halál komoly, most ez nem cseszegetlek, hanem ezt komolyan kérdezem, és komolyan képes leszel a ruháidat egy patakba kimosni?
1: Hát igazából majd meglátom. Ahol sok helyen Európában vannak ilyen nyilvános mosodák, ahol bedobsz egy érmét, és akkor tudod kimossa
0: hát, tudom. A ruháidat. Azért csodálkoztam én a patakon, ilyen, mikor mondtam, én el tudom rólad képzelni, csak érted, hogy komolyan?
1: Ilyen ruhaszárító drótot vettem, amúgy egyébként most előtt én amúgy itt eszembe, hogy lehet, hogy szóval felejtettem, de majd kiderül, úgyhogy majd meglátjuk, de igen, hát muszáj lesz kimondani.
0: És most írja a Szebi barátunk, hogy amúgy ő látta személyesen, hogy te Boszniában is mostál ruhát a patakba, az komoly?
1: Igen.
0: Jó, na jó, hát akkor nézzétek, ez csak nekem ennyire érdekes úgy látszik, mert ezen teljesen ki vagyok ezzel. Én tudtam erről az utadról, de azt nem tudtam, hogy így akarod, hogy tényleg kisrezsó, meg gáz, meg sátor. A sátor legalább olyan, amit úgy kidobsz és kinyílik maga, vagy fel kell állítanod?
1: Nem, a matrac az olyan egyébként érdekes, hogy össze kell tekerni, és akkor nem magát szólja, mert egyébként gyerekkorom aztmás voltam, és nem szívesen szívottam azokat, amelyik matracokat fel, úgyhogy ez egy jó megoldás. A sátor az egy ilyen kisebb méretű sátor, de nekem pont elég, én olyat is akartam, meg egy kicsit jobb minőségű sátor, mert eddig mindig ilyen olyanokat vettem, amit pár ezer dinár, és hogy elszakadnak, és konkrétan a túra végén a tönkre mennek. Most ezt szerettem volna, ami azért máskor is jó lesz. Meg mindig irigyeltem, amikor mentem túrára, hogy néztem, amikor a németek, meg ezek a kicsit gazdagabb nyugat-európaiak mindig olyan sátorok vannak, ami nem állít be. Meg minden
0: hát most jó, azért legtöbb sátor csak nem állít be. De figyelj csak, és ami még nagyon fontos, igen.
1: De szeretnék egyébként majd fedett szálláson is lenni, nyilván majd. Azt tudom, hogy mennyire leszek fáradt aznap, hogyha ilyen vagy, akkor mit szeretnél volna kérdezni?
0: Hát azt akartam kérdezni, hogy azon kívül, hogy oké, megvan ez, hogy merre mész, meg ugye már kitaláltad, hogy akkor gyorsabban akarsz fölmenni, lassabban lefelé, de igen, mindig az érdekel, hogy meg kell, és erről mesélj, hogy hogyan tervezed meg az utat, és készülsz-e arra, hogy mi történik akkor, ha véletlenül baj van, mert ugye ezzel számolni kell, nem tudom, ha defekt, ha motor, nem tudom, elromlik, vagy valami, néztél-e, nem tudom, van már, aki nekünk azt mesélte túrázó, hogy ő mindig a saját motorjának a klubjait végignézi, foglalkozol ezzel egyáltalán, vagy van egy biztosításod?
1: Hívom aput. Aha. Apu, norvégiai északi pontján vagyok, gond van. Nem, amúgy, hát az utat az nem, úgy tervezem, hogy nagyjából, tehát körülbelül tudom, hogy hova akarok menni, de nincs lefoglalva szállásom, hogy van, megyek is majd, ahol érzem magam ott, ott pihenek egyet. Pont ez a lényeg egyébként az egésznek, én ezt szeretem. Különösen éjszakon nem lesz gond, még a sötétség sem, mert nem megy le a nap. Tehát, hogy ott nem fog az lenni, hogy esetleg rám sötétedik, mert nem sötét, nem megy le a nap. Uh-huh. Ami a biztonságot illeti, hát kötöttem személy és motorbiztosítást, ami azt jelenti, hogy ha valami bajom van, akkor meg úgyis nekem uniós egészségügyi biztosításom van, úgyhogy azzal ellátnak bárhol. Egyébként meg a motorra kötöttem egy olyan biztosítást, hogy hát nem tudom, pontosan mindig változó, hogy mi van benne. Valamikor az is beletartozik, hogy 100 euró értékben megjavítják ott helybe, vagy mindenféleképpen annyi beletartozik, hogy hazahozzák.
0: Aha.

0: Minekem már egy teljes nyugalmat okoz. Nehogy Isten, valami történik, látom, hogy a motor az kész, befejezte a túrát, akkor a motort meg szépen hazajut. Én meg pár nap alatt megoldom, hogy hazarepülök, vagy akkor ott maradok, és akkor kempingezek, és hajózok. Tehát én engem az nem, hogy is mondjam, nem állítana meg a túrázásba abba, hogy most itt valami ilyen dolog közbejön. Tehát én erre azért gondoltam, úgyhogy én nem keseredek el semmitől. Persze azért motorra mentem, és azon szeretnék hazajönni.
1: Nyilván, és
0: ez a terv.
1: Igen, és az, amit még az előbb kérdeztem, nem arra gondoltam, Albert, hogy kitalálod, hogy hol fogsz megszállni egy út folyamán, hanem arra vagyok kíváncsi, amikor tervezed az utat kb., akkor vannak-e pontok, amit azt mondod, hogy nézd, ha már arra vagyok, ezt látni akarom. Erre gondoltam.
0: Évközben Instagramon sokszor nézegetek ilyen túrázós videókat, és engedekszer nyilván az Instagram nagyon jó tudja, hogy mit akarsz látni, úgyhogy földobálj, és így térképen elmentegettem helyeket, úgyhogy mondom, nincs meg, hogy pontosan hol megyek, de van egy vonal, amin látom, hogy menni fogok, hogy azért mondjuk Finnországban is nem mindegy, hogy az orosz határ mellett megyek, vagy inkább a svéd határ mellett. Uh-huh. És akkor mivel most úgy döntöttem, hogy nem megyek be Oroszországba, meg Fehér Oroszországba, mert kicsit most macerás lenne, akkor már egyszerűbb a képlet. Meg őszintén szóval én nem vagyok egy nagy ChatGPT fan, de hihetetlen, hogy milyen jó útvonalakat tudok ajánlani. Én csak úgy megkérdeztem, és beírtam a térképre, és azt mondom, fantázia helyek vannak. Ami majd nagyon kíváncsi vagyok, az éjszakon a Lofoten sziget, oda fogok elmotorozni, és majd onnan megint vissza fogok hajózni a norvég szárazföldre. Tulajdonképpen az a sziget is össze van kötve híddal a szárazföldre, de az talán a motorosok közt egy ilyen bakancsista, egy ilyen világ egyik legszebb útvonal, azt mondják. Úgyhogy a Nordkap maga az olyan, különösebben nem egy extra környék, olyan hegyes, dombos, meg ilyen, hogy mondjam, kopár, tehát hogy az ez csak egy kihívás, visszafelé majd a fjordok lesznek gyönyörűek.
1: Na most még az is érdekel, ugye létrehoztad végre az oldaladat, egy újat, az Albert Instán, a déli, a motoros, Instán. Igen, az Instán, egy dévidégi motoros kalandjai. Kövessétek. Igen, úgyhogy be lehet követni Albertet. Na most ez az oldal is erre készül többek között, hogy akkor most itt majd minden nap jelentkezem? Mert tudom, hogy amúgy szoktál írni ilyenkor, meg ugye meséltél egyszer régen, hogy könyvet akarsz, meg de mesélj ezekről a dolgaidról.
0: Hát a Facebookon továbbra is fogok írni az Albert a Délin minden nap egy ilyen bejegyzést, hogy eddig is csináltam. Azt meg fogom osztani nyilván a privát profilomon is, illetve az Instagram az azért létre, hogy a sztorikat, napi szintű videósztorikat tudjak nyomni. Az a Facebookon nem szokott jelen lenni, úgyhogy ezt inkább az Instagramon csinálom. Nyilván egy kicsit ilyen más jellegű a kettő, ki mit szeret. Valaki képeket szeret nézni jobban, az Instagramon inkább videók lesznek. Illetve hát a személyes oldalam, az Instagramon a személyes privát profilom, azt szerettem volna kicsit már inkább személyre szabni, hogy ezt inkább az ismerőseim lássák, itt meg nyilvánosabb tartalmak lesznek. YouTube-ot is terveztem, de nincs már.
1: Hova tűnt az Albert? Eltűnt? Vége? Megszakadt? Miért szakadt meg, Jézusom? Na minden, még egy pár kérdésem lenne, Albert, ezt hallgasson meg egy zenét, és meglátjuk, hogy mi történt.
2: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: Reklám.
4: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Ön
4: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
5: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
4: Viarekta, a minőség életért.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Nos, itt is vagyunk, visszatértünk, megszületett a kapcsolat, itt van velem még mindig Mengyel Albert, aki holnap indul meghújtani a Nordkapot, Európa legészakibb csücskét, és arról beszélgettünk, ugye van egy oldala, az Albert a déli, ahol ugye különböző motoros tartalmat tesz ki, meg a kalandjait lehet követni, és láttam valamely nap küldtet, hogy csináltál egy olyan, külön egy ilyen pulcsit, amin elő a Rev Huntress van, hátul pedig az Albert a déli, hát reklámozott mindkét oldalt?
0: Hát természetesen a célom majd az, hogy a Nordkapon is kitegyem a saját matricámat, meg a Rev Huntress matricát is. Úgyhogy igen, szeretem. Sőt, igazából egy rakat matricát viszek magam, úgyhogy szerintem az egész Európa szét lesz ragaszgatva.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Én ezt mielőtt így a Rev Huntress-el elkezdtünk volna, ugye már azért elárulhatjuk, hogy ebbe a társaságban vagyunk minnyájan. Szóval én ezt a matrica kultuszt...
0: Azt hiszem, ez egy titkos, nem úgy volt, hogy ez ilyen inkognitó titokból.
1: De most már színre léptünk.
0: Mint a Ghost Rider.
1: Igen, mint a Ghost Rider, de hogy az a történet, hogy nekem, Albert, mesélj már nekem 2-3 gondolatot erről. Abszolút nekem nem volt meg ez a matrica kultusz, és most, hogy így megyünk mindenfelé, látom, hogy ez nagyon megy. De miért? Mi ez? Mi van e mögött?
0: Hát azért, mert igazából ez egy olyan dolog, hogy bárhol odaragasztod, ha emész arra, akkor láthatod, hogy mondjuk ott jártál egy éve vagy kettő. Például most, amikor voltunk a Kotorjöbölbe, most fölmentem a Szerpentinre, akkor megtaláltam a tavalyi matricánkat, szinte tökéletes állapotban, tökéletes érzés volt. Illetve hát nem csak te láthatod, hanem bárki, aki arra jár, és mondjuk valakik, akik nézegetik a matricákat, ránéz a tiédre, nem tudom, mennyi érdekesek a srác, rákeresek az Instagramon, hopp, egy új követő.
1: Jó, oké, szuper, szóval, igen.
0: Meg hát reklámozod a saját környékedet, meg klubodat.
1: Igen, abszolút. Szóval látjátok, hölgyeim és uraim, így megy ez. Figyelj, Albert, akkor sok szerencsét, meg széles utat, ahogy szokták mondani, mert ugye, hogy te
0: egy
1: most
0: gumifák.
1: Már... Igen, meg ugye most már nem jössz vissza, hanem Magyarországon vagy, letolod még, amit kell, ugye, és akkor utána rögtön.
0: Hát, igen, még itt leügyelem ezt a 24 órát, és akkor utána.
1: Azt mondják, hogy azért különben jó, így 24 órás ügyelet után megindulni egy 8000 kilométer. Teres útra, friss leszel?
0: Hát a mai nap van egy kis reményem is abban, hogy szerencsém lesz, és hogy nyugodt lesz az ügyet. Mert hogyha igen, akkor azért bízom benne, hogy kipihenten fogok menni. Sosem úgy alszik az ember egy ügyeletben, mint otthon, de hát én amúgy őszintén szóval ezt már megszoktam, úgyhogy nem lesz ezzel gond.
1: Jó, hát Albert, halljuk még egymást mindenféleképpen, majd ha...
0: Innen is üdvözlöm a Rev Huntress tagságot, akik szabotálni próbálják a telefonhívást.
1: Folyamatosan hívogatják Albertet közben. Jó, hát Albert, különben maradjunk annyiba, hogyha eszedbe jut, vagy halljuk egymást, és hogyha veszel fel ilyen hangban ilyen bejelentkezést, akár a jövőjét közepén, vagy valami, akkor majd update-eljük a hallgatókat.
0: Hát akár onnan fönt, Nordkapról is lehetne.
1: Vagy akár, szóval stay in touch, és akkor majd halljuk egymást, hogy tart, és hol tartasz, és merre tart az utad. Úgyhogy, hát jó, akkor a legjobbakat figyelj, és akkor halljuk egymást.
0: Köszi, hát olyan 20 napon találkozunk személyesen.
1: Így van, Mengyel Albert volt itt velünk, köszi szépen.
0: Szervusztok.
1: Csau.

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv.

Nos nézzük, mi újság az utakon. Hát valamilyen szinten mélységlődött minden különben, a rendőri jelenlét és a határ is. Nos, rendőrökről nagyon-nagyon-nagyon friss infónk nincsen, pedig biztos kint vannak valahol. A legutolsó információ az még valamikor 9 órakor jött, akkor azt mondták, hogy Sándorban a NISZ töltőállomásnál ott vannak a rendőrök. Na nézzük, ugye mi újság a határon, hogyha Szerbiában Magyarországra akarunk menni, akkor Horgos 1 Röszke 1 60 perc, Horgos 2 Röszke 2-ről abszolút nincs info, Királyhalom Ácsathalom 45 perc, és a többi pedig simán átjárható. Viszont, hogyha Magyarországról Szerbiába akarunk menni, akkor Röszke 1 Horgos 1 45 perc, Röszke 2 Horgos 2 pedig 60, és az összes többi simán járható. Úgyhogy ez az, amit tudni kell. Közben a hőmérséklet nagyon lassan emelkedik, ugye most jelen pillanatban 27 fok van, ami azt jelenti, hogy elértük a mai csúcsot. És hát nagyon érdekesen alakul ez a mai nap, most itt délutánra találgatják, hogy ugye jöhetnek a viharok. Szó-szó, ugye nálunk azt jelenti, hogy olyan 6 óra körül, de pont különben a Panner TV oldalán jelent meg most nemrég egy hír, azzal kapcsolatban, hogy Szerbiában amúgy viharokra lehet számítani. Már is megnézem, hogy hol van, mert itt volt, annyi, sok új hír jelenik meg, ami különben jó, teljesen. Nézzük csak, ez halálprofi, hogy nem nyitottam ki előre. Mindegy, majd utólag megnézem nektek, mert egy ilyen is megjelent különben nálunk, hogy Szerbia több pontján különben komoly viharra lehet számítani a mai nap folyamán. Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a Nyári Színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A Vajdasági Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Tartományi Titkárság legújabb elbírálása alapján több vajdasági község és város kap támogatást a különböző fejlesztési projektjeik műszaki tervezési dokumentációjának elkészítéséhez, tájékoztat Facebook bejegyzésében Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a tervek elkészítése az első és legfontosabb lépése a megvalósulás útján. Juhász Bálint úgy fogalmaz, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően elkezdődhet a Zentai Művelődési Ház átalakításának megtervezése, Topolya Község Múzeumának felújítási terveinek előkészítése, valamint a Csantavér-Orom közötti útszakasz kiépítésének a tervezése. A fejlesztések célja a helyi életminőség javítása és a közszolgáltatások modernizálása, olvasható a bejegyzésben. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki, Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részek. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti. Több mint 7200 bejelentés érkezett eddig a Cosibreti, vagyis Hey, ki vagy te elnevezésű platformra, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb köztársasági elnök elmondása szerint az állam feladata, hogy meghallgassa a polgárok problémáit, ezért a beérkezett panaszokat folyamatosan feldolgozzák. Az államfő közölte, hogy az ország minden részéből érkeznek bejelentések, és több esetben már intézkedtek is. Példaként említette egy borcsai lakó ügyét, ahol egy társasházban tartott sertések miatt érkezett panasz, valamint a Kragujevac környéki utak javításának megkezdését. Az elnök szerint több egészségügyi problémával kapcsolatos kérést is sikerült rendezni. Több ezer méh pusztult el egy méhészetben Nis közelében. A tulajdonos szerint nagy valószínűséggel mérgezés okozta az állatok pusztulását, a pontos okot azonban egyelőre nem állapították meg. Az ügyben rendőrségi és állatorvosi vizsgálat indult. A méhész elmondta, már vasárnap este, amikor tápot vitt a méheknek, nagy mennyiségű elpusztult rovart talált a kaptárokban. Másnap reggelre a helyzet tovább romlott, és végül több mint 30 méh család pusztult el. A becslés szerint a kár meghaladja 4000 eurót.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 15 fokot mérnek ma egy hidegfront hatására, a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. A csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
8: Hallgass napjaink slágereit!
9: És légy tájékozott!
8: Ez a

0: prima che ci saccava i mali. Poi non presso. Ho voluto di coffe in terapia.
1: Nos, 11 óra, 8 perc van, és itt van benne Paher Tárpád testépítő, szevasz!
2: Szevasz!
1: Onnan indul az egész sztori, fókuszban a kaja lesz ma, ugyanis egy nagyon régi barátom, aki edzőtermet tartott Szabadkán, ma már külföldön él, mondta, hogy őt leginkább azok az emberek idegesítik, ugyan nagyon őszinte akar lenni, akik bemennek első nap az edzőterembe, és nála olyan volt az edzőteremnek a folyosó, hogy tele volt ilyen nagyon ismert testépítő képe, és mondták, hogy csak vigyázzunk arra, kérlek, hogy ne nézzek így ki, mert nekem ez túl sok. És mindig mondta, hogy ne aggódj.
2: De ez igen. Csak
1: ember mondta, ne aggódj, nem fogsz így kinézni. És igen, ne aggódjunk, nem fogunk így kinézni, mert az, hogy valaki nagy legyen és izmos akár, mint te,
2: jó,
1: tehát az a testnek igazából a teljes átverése, mondhatjuk így, mert ő nem akar ilyen lenni.
2: Végül is mondhatjuk.
1: De hát a testnek, de neked minden nap dolgoznod kell azért, hogy őt táplált, hogy őt kihívások eléted, mert különben amint azt mondod, hogy én most fél évig nem csak semmit test, azt mondja, hogy ja, nincs terhelés, oké, gyerünk vissza az eredeti állapot, ugye?
2: Igen,
1: ezt alátámasztod.
2: Ezt alátámasztom.
1: Na most, az első dolog, ami nagyon szomorú, és nagyon sok testépítő, hát nagyon sok kettőt hallottam, hogy az első, amikor elkezdték, az első nagy probléma az volt, és ezt magyarázd, de kérlek, ilyen egyszerű nyelven az embereknek, hogy megértsék, hogy miért nem működik sajnos az az elképzelés, hogy elmegyek háromszor, négyszer edzeni, és akkor végre ehetek, amit akarok, és szép vékony leszek. De ez kár, hogy nem így működik. Ez nagyon kár.
2: Csak.
1: De miért nem működik ez így?
2: Igazság szerint neked először is étrendet kell változtatnod. Ugye dögire megy a chips, csoki, meg az ilyen gyors kaják.
1: Sajnos igen.
2: A legtöbb ember ezt ki se dobja egyáltalán, még akkor sem, amikor elkezd edzeni. A másik meg az, hogy nem is olyan erősséggel edzenek ők, hogy az éljen bármit is. Uh-huh. Én szerintem legalábbis.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, ugyanis mondhatok itt egy pár olyan dolgot, ami nekem is őszintén meglepő volt, és akár ebbe belemeltünk pár szó erejéig, mert ez is kötődik ehhez, hogy amikor valaki ilyen nagyon-nagyon-nagyon kezdő, mondjuk, mint én,
2: jó,
1: hogy nem is fejlődött ki még szinte, de semmi, hogy az a test sokkal kevesebbet fogyaszt, és mindjárt megpróbálom elmondani, hogy mire gondolok.
2: Jó, jó.
1: Mint mondjuk te, vagy a Zsolti barátod, ugye, vagy valaki, akik már nagyok, de hát, hogy ti bementek, felemeltek, képesek vagytok nagy súlyokat felemelni, igen, kétszer-háromszor, olyan szinten stimulálódik a test attól, mint ami ez nekem, nem tudom, egy csomót kell mondjuk az apróbbat megemelni. Tehát teljesen más a logika, hogy működik a két test. Erre gondoltam, ugye? Tehát ez körülbelül értem? De...
2: Igen, körülbelül értem. Azt figyelembe
1: hát
2: kell venned.
1: Hát de én igen, szóval mit kell figyelembe venni?
2: Hogy minél több izom van rajtad, neked a tested annál több energiát éget el, úgymond. Uh-huh. Szóval neked annál jobban kell tudnod étkezni is, de viszont az edzésed is máshogy fog akkor rögtön kinézni.
1: Ez minden más.
2: Igen, totál más az egész minden. Nekem, mint például neked.
1: Igen. De azért ezt mondd el pár szóba, azért, mert neked valóban ez van, ugye? De képes, hogy már hatalmas súlyokat emelni, igen, amit én meg se tudnék. Az életlen ember, akire ránézel, és azt gondolod, hogy nem emeli meg, de megemeli, az Anatoli, az egész világon. Mindenki más tényleg oda megy, és nem tudja ezeket megmozdítani. Te viszont igen. De neked nem kell 10-15-ös szériákat azzal csinálnod.
2: Nem, nekem most már eddig úgy csináltuk a Zsoltival, mert mi egy edzünk továbbra is.
1: Hogy... A szia Zsolti!
2: Üdvözlünk!
1: Igen.
2: A kettes szériákat csináltunk.
1: Na.
2: Most már visszavettük egyre, mert egyszerűen észrevettük azt, hogy nem tudjuk kipihenni magunkat uh-huh, ekkor ilyen kis szériák mellett is.
1: Igen. Szóval... Na most, hogy a hallgatók értsék, ez annyit jelent például, amikor azt mondom, hogy nagy súly, hogy nem 20 kiló, vagy valami, hanem a guggolásnál mondjuk 250 még ilyenek. Tehát elég durván nyomják, de most idáig nagyon-nagyon nehéz eljutni.
2: Nehéz is, meg sok idő is kell,
1: igen,
2: hozzá.
1: Igen, tehát ez idő. Az egy legszebb dolog, hogy ez idő. A másik dolog viszont az, hogy ha most az edzésről még nem is beszélünk olyan szempontból, hogy nem az van a fókuszban, ez a kaja egy nagyon érdekes dolog, mert itt főleg amióta itt az internet, és tudod, rengeteg kérdés van, lehet-e egyáltalán jogos-e és lehet-e általános igazságokat mondani?
2: Mármint, hogy?
1: Arra gondolok például, hogy például mindenkinél működik, a hat után nem eszik?
2: Nem. Nem
1: működik. Ezek az érdekes, erről beszélj nekem. Hogy...
2: Van egy-két dolog, amit úgy lehet úgy általánosítani, de a legtöbb dolgot nem lehet, mert mindenkinek más a genetikája, más, hogy dolgozik a gyomra, igazság uh-huh, szerint, más, hogy emész, más, hogy dolgozik, más neki a napközbeni aktivitásra, szóval nem lehet olyan általánosságot húzni olyan túlságosan.
1: De mondtad, hogy azért egy-két dolog valami, azért szinte mindenkinél működik, ezek mik?
2: Hát általában az, hogyha többet teszel, akkor könnyebben tudsz fejlődni. A többet teszek alatt nem arra gondolok, hogy most te leülsz az asztal mellé, degeszre eszed magadat úgy, hogy szétrobbansz, aztán két óra múlva megint ugyanezt megcsinálod, hanem hogy többet eszel kisebb mértékben, egészségesebben, hogyha lehet így mondani. Az egészségesebben alatt például azt értem, hogy nekem például több proteint kell bevinnem, kevesebb szénhidrátot, a zsírt azt úgy, mit tudom én, ahogy esik, úgy puffan. Úgyhogy...
1: Nem csak azért, mert különben akkor most vegyük ketté ezt a dolgot, mert most tételezzük fel, valaki komolyan el akar ezzel kezdeni. Valahol el kell kezdeni. Kettő fázis van, és ha jól tudom, sosincs más. Mindig csak a bulking, meg a cutting. Van nyugalmi időszak?
2: Nincs.
1: Nem jellemző,
2: nem
1: ugye?
2: Igazán.
1: Na most ez a bulking jelenti azt, és most egy picikét belemehetünk itt a dolgokba, aztán mert aki érti kb. Az úgyis érteni fog, aki meg nem, az meg valószínűleg nem akar ezzel foglalkozni.
2: Aki érti, az úgyis mindjárt írni fogja az üzenet, hogy menjetek már felébe.
1: Szóval a lényeg az az, hogy van ez a fránya kalória, és én elmondom a rövid sztorit, amit észrevettem, amikor elkezdtem már odafigyelni a kajára, volt egy olyan nap, amikor elmentem egy rendezvényre, és mondom, hogy biztos jó minőségi kaja lesz ott a szünetben, majd eszek, de nem volt. És akkor most már este 60, és én tudom, hogy nekem 2006-ot kell, vagy 2007-et kell bevinnem a kalóriából per nap, és oké, van még hely, de hogy most már nagyon éhes vagyok. Uh-huh. És basszus, hátam mögött, tehát úgy volt, hogy előttem volt az előadás, mögöttem, Árpi, kezded, egy 12 méteres asztalon rétes kiállítás. És tudom, mikor éhes, esküszöm, hogy akkor jobban érzed az illatokat. Esküszöm.
2: Tudom.
1: És érzem a és mondom a haveromnak, mert mondom, én most hátra
2: folyik össze a szád, banyáléből.
1: Hátra megyek 5 rétes, nem érdek. És bevettem, tudom mennyi, szerintem 4 perc alatt. És megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy az akkora méret, hogy lefotóztam, hogy mondom, ez egy ilyen rétes, mennyi, és mondom, körülbelül 3-400 kalória egy ilyen.
2: Igen.
1: Na, itt van a trükk. De hát, hogy 3-400 kalória egy, én megettem 5-öt, az 5x4, az ugye 2000.
2: Igen.
1: Viszont látásra...
2: Te még viszont már bevittél, mondjuk, érted? Mit tudom én, hasacsapok 1500-at, hát már túllépted az egészet.
1: Az alap már bukik. De hát akkor, mivel ez a mi kalória szükségletnek a... De többbe ment, ez akkor igazából bulking lenne, ha jó kaját ettem volna.
2: Igen.
1: Egyszer azt mondtátok nekem, és a bocsánat, csak folyamatosan jönnek a dolgok, hogy azért nem jó ilyeneket enni, mert elveszed magadtól a teret a jó kajához.
2: Lényegében
1: mert
2: igen.
1: 5 rétesen megölöm a lehetőséget, hogy 2000 kalóriányi jó kaját vigyek.
2: Igen.
1: Jézusom, közben nem értem, hogy miért jött 48 üzenet.
2: Biztos Zsolt írja.
1: De már közben átnézem, mert tényleg rengetegen írnak. Vagy most javult meg az SMS. Ez egy. Ja, most javult meg? Ezért jött meg minden egyszerre? Aha. Jó, oké. De közben vannak üzenetek, majd azt is figyeljük. Szóval, mi ez, hogy... Szóval nem mindegy, hogy mit teszünk.
2: Nem, egyáltalán nem
1: nagyon
2: mindegy.
1: Fontos. És itt jön az, hogy... És egy picit avas minket bele, de ez amikor mondják, hogy 3 gram protein, szénhidrát, ez hogy kéne ezt csinálni, hogy legalább egy picit jó úton járjunk?
2: Hát igazság szerint most neked tudnod kellene, hogy mennyi kalóriát kellene bevinned ahhoz, hogy te fogyjál, vagy hogy bulkingoljál, ahogy te mondtad az előbb, hogy tömegeljél, és az alapján kellene tudnod számolni, hogy minden egyes kajában mennyi kalória van, mennyi protein van, és azt ott kellene tudnod igazítani. Kellene, de mondjuk én például ezt nem csinálom, mert én nagyon gyorsan rájöttem, amikor elkezdtem az edzést, hogy én nekem ez így nem megy ez a számolás, mert egyszerűen beleülök, hogy folyamatosan számolni. Úgyhogy én kitapasztaltam saját magamon azt, hogy megpróbáltam úgy enni, hogy mindent eszek továbbra is, nem válogatok semmit se, hanem mértékkel eszek. Ez, amit az előbb is mondtam, hogy nem eszem degeszre magamat, hanem én például speciál úgy eszek, hogy most ettem, akkor én 2 óra múlva már éhes vagyok, és kell megint ennem. Én például így csinálom. Ott van például a Zsolti, ő számolja a kalóriákat, ő számolja a proteint, ő számol mindent. Kinek hogy, igazság szerint.
1: Igen, Zsoltiról tudjuk, hogy ezt múltkor egyszer, amikor voltak régen nálunk, akkor a rádióban, akkor mesélte, hogy a tipikus csirkerizsemben.
2: Igen.
1: De ő ezt nagyon szereti. És itt kapcsolok be egy nagyon fontos dolgot, hogyha ugye mindig van ez a, és megint az interneten folyamatosan jön ez a 1,5-2 gram per súly protein.
2: Igen.
1: De van itt egy trükk, ezt is ti mondtátok nekem, de ezt nem lehet nézni a full súlyra. Ugye? Vagy legalábbis van egy vita, hogy a full súlyra, vagy a száraz súlyra nézzük.
2: Igen.
1: Na most melyik a...
2: Hát most
1: szerinted?
2: Mindenki azt mondja, hogy a fúsúlyra, én szerintem a szálsúlyra kellene nézni.
1: Mert nagyon egyszerű, mert mondjuk itt vagyok én a jó példa, aki mondjuk durván 100 kiló, és 25%-os a testzsírom, az azt jelenti, hogy az én szárasúlyom 75. A 75-öt kéne szorozni kettőben, igen. És akkor megkapjuk, hogy 150 gram.
2: Igen, majd ha te a 100-ra szorozod, akkor úgymond túl eszed azt a limitet, és akkor neked az már megint a zsírra megy, hogyha úgy nézzük.
1: De a lényege az egésznek az, hogy viszont 150 grammot, aki nagyon benne van, könnyen beviszi, de amúgy meg nem könnyű bevinni.
2: Nem könnyű, főleg amikor elkezded az egész edzést, ezt az egész életmódváltást, mert ez neked egy életmódváltás lesz.
1: Igen.
2: Főleg az elején nagyon nehéz átváltanod arról, hogy akkor most ennyit kell bevinni, éhes vagyok, nem vagyok éhes, de már nagyon tele vagyok, enni kell még, kalóriák hiányoznak, még kell ennem, úgyhogy nem olyan egyszerű az egész.
1: Igen, és ez csak azért fontos, mert hogy közben meg, és akkor most behozunk egy olyan dolgot, amit nagyon sok anyuka nem ért, én így látom.
2: Hát igen.
1: Hogy miért csinálja a gyerek. Nehéz bevinni a 150 grammot már csak azért is, mert mondjuk oké, együnk mondjuk 300 gram csirkét egy kajára. Az mondjuk durván 75 gram protein. Ok, szuper. Hát akkor reggel isztünk 6 tojást. 6x6, 36. Már igen. Rossz számokat mondom, nem fogom tudni összeadni. De 36 meg... De azt tudom, hogy 36 meg 75, az még mindig nem 150.
2: Na most. De közeledünk.
1: De már közeledünk. De már nem bírsz enni.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Akkor iszol egy proteinséket.
2: Igen, de mondjuk az nem tiszta. Igen.
1: Na, ha nem. Mert ugye úgy van eladva, hogy egy kis kupica, az 25 gram protein. Nem állja?
2: Állni állja, attól függ, hogy melyik márkát veszed igazság szerint, mert írja a hátuljukon, hogy 100 gramba vagy egy kupicába mennyi van, de viszont nem az a legtisztább, hanem mindig a húsok meg a rendes kaja az a tiszta.
1: Ja, hogy olyan szempontból.
2: Bírod te a proteinségeket is inni, én is csinálom, főleg akkor, amikor nem bírsz enni,
1: hát ez az.
2: Mert nincs időd, vagy nem bírsz egyszerűen enni, és akkor összekevered, mit tudom én, tejjel, vízzel, és abálod.
1: És akkor nyomod befelé, igen. Persze, és akkor úgy valahogy kijön. Mert hogy ugye ezért nevezik étrend kiegészítőnek, igen. Mert nagyon-nagyon-nagyon sok, ezt viszont tényleg sok szülőtől hallottam, hogy ne szteroidoz, kisfiam. Hát,
2: igen, ezt én is megkaptam.
1: De nem annó, tudom, hogy még keverik különben.
2: Én ezt megkaptam a proteinre, és megkaptam a multivitaminre is, úgyhogy
1: igen?
2: Tisztában abszolút. Vagyok vele.
1: De te mondjuk, hogy küzdesz meg ezzel otthon, vagy annak idején ezt hogy magyaráztad el, vagy ráhagytad?
2: Hát megpróbáltam ráhagyni. Csak mondjuk az én szüleimre az ilyesmit nem lehetett ráhagyni, úgyhogy én nekem valamilyen szintén titokba kellett ezt csinálnom.
1: Komolyan? Szóval nem akarták elfogadni.
2: Hát nem.
1: De különben mondhatjuk nyugodtan szerintem, hogy azért tényleg, amikor ilyenekről beszélgetünk, hogy
2: úgyhogy én nekem valamilyen szintén titokba kellett ezt csinálnom.
1: Komolyan? Szóval nem akarták elfogadni.
2: Hát nem.
1: De különben mondhatjuk nyugodtan szerintem, hogy azért tényleg, amikor ilyenekről beszélgetünk, hogy multivitamin, protein, főleg, hogyha jobb minőségű, meg

0: vagy túlsúlyosan belekezdeni, vagy esetleg a kettőt párhuzamosan lehet? Na ezt fejtsd ki nekünk.
1: Lehet a kettőt párhuzamosan, de írtó nehéz. Egyszer próbáltam meg, jó, nem voltam kövér, de viszont hogy, most nem tudom a magyar kifejezés, hogy hogy hívják ezt. Én nagyon savány voltam, mondjuk azt, 60 kiló alatt voltam, 167 centi vagyok, úgyhogy úgy lehet elképzelni, mint egy fogpiszkálót. Én nekem az, hiába voltam savány, én rajtam volt zsír, úgyhogy én nekem azt a zsírt le kellett szednem, úgymond, de viszont egyidejűleg akartam izmat is építeni, úgyhogy én azt ott megcsináltam már, de viszont irtózatosan nehéz. Hát most én nem vagyok dietetikus, nem fogok túl nagy tanácsokat adni. Én szerintem lehet mind a kettőt is csinálni, hogy kinek, hogy mondjuk egy 200 kilós embernek azért azt jelenem, hogy egy 50 kilót azért adjon le, vagy próbáljon meg csak kajával, rendezze először a kaját, és akkor úgy. De viszont mondjuk, aki savány, annak azt mondanám, hogy vágjon bele, egyen többet, persze normálisan, nem junk foodot, hogyha úgy vesszük, és úgy próbáljon meg izmot építeni.
0: Na, de tudod, itt mi volt még a kérdés, viszont az, hogyha valaki, tudod, nem 200 kiló, de mondjuk mit tudom, 40 kiló, vagy 30 kilóval több, mint kéne.
1: Jó.
0: Hogy tudod, edzél, és majd szépen alakulsz.
1: Jó.
0: Vagy pedig tényleg először fogyd le, és akkor majd onnan. Hát szerintem edzél, és akkor majd alakulsz valamerre. Edzél, nincs, hogy úgy maradsz,
1: edzél, és csinálod. Akkor alakulsz, de viszont egyidejűleg kaját is rendezned.
0: Igen.
1: Szóval
0: igen,
1: és ez a kaja az mindenképpen egy alap pillérje ennek az egésznek, hogy azt rendezned kell, anélkül nem bírod. Hiába edzesz te 4 órákat, vagy 3-4-5 órákat, mint én például, ha nincsen a kajád rendezve.
0: Uh-huh. És tudod most azt, hogy ne maradjunk azon a szinten, hogy ennél a beszélgetéstén, hogy mindig, hogy ugye mennyi proteint kell bevinni, meg rossz a kaja. Vegyünk végig egy boltot, mert én ezt vettem észre, amikor hallgattam a titeket, és sokat beszéltetek nekem, sóztátok az agyam. Az a baj, hogy amikor bemész a boltba, és elkezdünk végigmenni, akkor igazából alig van, ami gyakorlatilag nekünk kell.
1: Igen.
0: Végigmész. Chipses sor.
1: Csokoládés sor, édességes sor, tudom.
0: Semmi.
1: És azok
0: mind
1: rögtön be az ajtónál vannak berakva, hogy te azokat vedd meg először.
0: Pék.
1: Igen.
0: A pék részleg.
1: Igen.
0: Ott van. Szóval igazából próbálj meg végigvenni, hogy egyáltalán mi a francot kéne nekünk abba a boltban megvenni, ami tipikusan van a boltba. Sokkal nehezebb kérdés, mint gondolnánk először.
1: Hát, amúgy igen. Húsokat például, jó, zöldségek, gyümölcsök, minden olyasmi, ami nem előre elkészített. Mert például egy chips az egy előre elkészített valami. És abból megeszel egy fél maréknyit, de nem fél maréknyit fogsz megenni, mert nem vagy tőle tele, hanem megeszel az egész zacskónyit, azzal már bevittél, hát nem tudom én hány száz kalóriát.
0: Sok képes, 5-600-at is képes, igen, hogy bevinni. De hát, hogy szóval húsok, de itt a húsoknál is egy érdekes, és hát ugye, hogy vannak ezek a idézőben feldolgozott húsáru, ugye, már le van szeletelve, meg kéz, kolbászok, kulánok, stb. Ugye mondjuk, akkor inkább vedd meg a nyers húst, és süsd meg.
1: Hát én azt mondanám, hogy inkább azt vedd meg, de viszont megvetettem ezt is, csak mértékkel egyél belőle. Ne egy egész rudat egyél meg, hanem mit tudom én, 10-20-30 grammot. Uh-huh. És azzal már te az agyodat át fogod verni, hogy igen, ettem, nekem ez jól esett, nem is költ több belőle, ehetek a többi mást.
0: Uh-huh. Volt egy olyan momentum, nem sokáig tartott, mert valljuk be, hogy nekünk a cukor az kicsit olyan, mint a drog.
1: Nem kicsit olyan, hanem a cukor az egy drog.
0: Próbáltam egy olyan csinálni, hogy van egy ilyen kókuszos csoki, ami kettő pici van becsomagolva egyben.
1: Igen, tudom.
0: És ez körülbelül olyan 130 dinár volt, vagy mit tudom én, ahol én mindig a legolcsóbb helyen veszem, tudom, ez az én hibám mindig. Rájöttem, hogy ugyanannyiba került 10 deka jó ilyen kis felvágott.
1: Igen.
0: És csináltam azt, hogy amikor tudom, be akarnék dobni egy csokit, akkor vettem egy ilyen kis felvágottat. És azt
1: végül
0: így megeszegettem. És az a szörnyű, de alig, de nem tudunk ráállni, mert aztán tudod, amint van egy rossz pillanatod, akkor megeszed megint a csokit, és lesz, hogy
1: igen, itt az a probléma, hogy neked fejbe játszik az, hogy a cukor, az már rá vettem magát a testedet arra, hogy kívánja továbbra is.
0: Így van.
1: Úgyhogy neked 2-3 hét kell ahhoz, hogy te le tud tedni valamilyen szinten azt a csokoládét, vagy azt a cukrot.
0: És nem tudom, hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor amikor itt valami post-covid periódusban voltunk, és egy pillanatban nem volt cukor. Nagyon rövid ideig. 5 napig, 6 napig, valami ilyesmi. Körkérdések mentek, hiszen muszáj volt vele foglalkozni, és nem azt mondom, hogy drasztikus pánik hangulat, de olyan

0: Izgágosság, nyugtalanság alakult ki az emberek között, úgyhogy a Panner TV-s elment körkérdést csinálni, hogy mi a vélemény, és mondták, hogy nagy, ez katasztrófa, nagyon kell a cukor. És megkérdezték az embereket, hogy miért, minek a cukor, mert hogy mi gondolkoztuk a rádióban itt a reggelében, hogy kíváncsiak leszünk a válaszokra, mert amúgy, ha végigvesszük, rohadtul nem kell a cukor.
1: Nem.
0: És azt mondták, hogy azért, mert kalácsot sütünk. Na most basz, de most ez nem baj, meg nem ítélkezünk, én imádom a kalácsot, csak legyünk reálisak. Rohadtul nem kell a cukor. Most gondolj végig, a kávé vagy sehova se kell.
1: Igazság szerint nem.
0: De gondolom ezt én, most kérdezzek, neked van olyan tapasztalat, hogy bármikor nekünk az jó jön? Egyáltalán kell az valaha?
1: Hát most figyelj, én például most versenyen, ahogy voltam, két szám között ingumi cukroztam. Uh-huh. Jó, nem mondom, megengedhetem, mert úgy nézek ki, ahogy kinézek. De viszont én nekem akkor az rettentő nagy energiát adott. Mert uh-huh. cukorban neked van energia is, amit te uh-huh. föl tudsz használni. Szóval igazság szerint mértékkel te bírnád enni, úgymond, de viszont a cukor az annyira egy borzasztó dolog, hogy egyszerűen húzza magát.
0: Uh-huh. És nagyon érdekes dolog az, hogy hogyan tudnánk rájönni, mit művelünk magunkkal. Szerintem, én nem tudom, hogy ez valakinek megy az életmódváltás egy napra a másikra, én nem. mondanám, hogy ezek hosszú évek, hanem egy 4-5 év igen. szerintem legalább.
1: Legtöbb embernek, igen.
0: Haverokkal csináltunk egy olyat, hogy amikor eldöntöttük, hogy többet nem isszuk a kávécukorra,
1: jó.
0: akkor az egyikünk elkezdte mindig azt a két cukrot, amit kapsz, eltette emlékbe. És így bedobta egy, és tudod mi volt? Hogy nem túl sok idő múlt el, és egy nagy zacskó cukorja volt neki. Jézusom. És akkor jöttünk rá, amikor ezt láttuk, hogy így szörnyű látni. De mikor minden nap csak azt a kettőt megiszod,
1: igen.
0: minden egyes kávénál,
1: picike, csomagocskák nem is veszed észre.
0: Nem tűnik fel, de aztán, amikor megállt, hogy mondjuk fél év alatt az mennyi, akkor jössz rá, hogy szóval ez elég súlyos. Elég súlyos a történet. De a lényeg az, hogy viszont vegyük akkor végig, hogy te és a kollégáid, vagy akit ismersz, hogy ti különben hogy szoktátok végigenni a napot, mert belekezdtünk ebbe az előbb, azért csak nézed, hogy mit teszel, mert mondod, hogy nem számolgatod mániákusan, de mondjuk te hogy eszel, hogy meg miket eszel, mindig ugyanazt, vagy variálsz,
1: megikletődnek a hallgatók. Kedvem van igazság szerint, van, hogy ugyanazt eszem, például egy 4 évnek ezelőtt, akkor majdnem minden nap ugyanazt ettem, egyedül csak annyi volt a változó, hogy a főétel úgymond, a főtt étel, az volt a változó, az ami volt aznapra főzve, az, de a többi az állandó volt, most viszont, változó.
0: Azért, mert most csalsz már, ugye?
1: Hát,
0: eszel fánkot is, meg mindent?
1: Nem eszek fánkot, de viszont én 7 napból 5-öt úgymond diétán vagyok, azt a másik kettőt, azt bírom úgymond elcsalni, hogy...
0: Jó, de Árpi, konkrétumokat akarok. Akkor az, amikor azt, hogy diétán vagyok, az mit jelent?
1: Például
0: mit
1: már az van, hogy mivel ma hátnap van, ezért ma, amikor hazamegyek most adás után, akkor 4 tojás lesz egy pici hússal, azt ki fog tartani az edzésig, edzés után, amikor hazaérek, akkor megiszok egy proteinséket, várok 1-2 órát, akkor a főtétel, ami lesz, az most, ha jól emlékszek, akkor amit csináltam tegnap, ez egy ilyen csirkés, ilyen babos paradicsomos valami akar lenni. Az lesz, és akkor utána még mellé, hogyha megkívánom, akkor gyümölcsöt, például sárgadinnyét, mert most az van otthon, és akkor esetleg még egy proteinséket. Ez a mai például.
0: Ja, hogy ez mind bemegy egy nap.
1: Igen.
0: Ja, ez igen,
1: hogyha van meló is, mert most munkanélkül vagyok sajnálatos módon, akkor, hogy hiak, reggel, amikor felkelek, akkor szalonna. Nem kell kétségbe esni, a szalonna az jó. Szalonna, sajt, paradicsom általában. Ez a reggeli, 10 órára egy kis műzli, proteinnel. Utána 3 körül... 3 körül egy kis hús, és este, amikor hazaérek egész az edzés után, akkor még egy kis főtétel. Szóval, amikor dolgozok, akkor ugye többet égetek el magamból, szóval muszáj többet is ennem.
0: Na és akkor mit csinál az Árpi akkor, amikor pedig nagyon csal, mert mondod, hogy a hétvégén csalsz, az se azt jelenti, hogy akkor most megeszel 2 pizzát, meg 8 fánkot. Gondolom én, vagy?
1: Nem jelenti azt, meg tudok enni, nem probléma, de viszont például most... vasárnap, szombaton, sem mondom meg melyik nap, megengedtem magamnak a csokoládét. Uh-huh. Vasárnap elmentem a anyósékhoz, ottan ettem rendesen sült krumpit, hát ilyen édességet, ami volt. Szóval ottan megengedtem magamnak azt, hogy többet ehessek, mint uh-huh. amennyit szoktam.
0: Na most azért akartam, hogy ezt elmond, uh-huh. mert normál esetben az történik, hogy nagyon sok mindenki félreérti, én is csináltam ilyet, hogy mit jelent a csalónap, hogyha bedobjuk. Nagyon sok mindenkinek ugye könnyebb a csalónappal kibírni az egész hetet, mondjuk, hogy kibírjon 5 vagy 6 napot, és akkor van egy nap, amikor megengedheted magadnak, hogy eszel. Na most ezt totál benézzük, mert mondtuk, mert akkor azt gondoltuk, meg én is, nekem is volt ilyen, hogy akkor az az egy nap nem teheti ezt tönkre. És akkor az a nap, amikor elindul, akkor reggeltől estig bevettél, amit csak lehetett, csokoládét, fánkot, palacsintát, pizzát, hamburgert, stb. Mert hogy egy nap nem változtat. De ha ilyen mértékben csinálom,
1: igen,
0: akkor változtat.
1: Akkor változtat. Akkor lényegében nem ért semmit sem, mit csináltál a másik 6 nap?
0: Olyan szinten rontod el. A csalónap igazából azt jelenti, most húzom ki belőled a dolgokat, hogy egy picikét csalhatunk. Igen, nem 8000 kalóriával csalhatunk.
1: Igen, mit tudom én például most rávágom, hasra vágok, most eszek 2000 kalóriát ez az 5 nap alatt, akkor az a másik 2 nap alatt megengedem magamnak, hogy 2500-at egyek. Na. Szóval, ez mit tudom én, bedobok egy szelet csokoládét, bedobok egy szelet, egy kugli fagyit, vagy egy tortát, hogyha éppen születésnap van. Vagy egy 2-3 szelet, mi a fenét, pizzát.
0: Igen, ennyi. Ennyit jelent, sajnos ez jelenti reálisan a valóságban. Igen. A csalónap. Közben ez egyik hallgató írja, hogy anyósod biztos mondta, hogy Ápikám, jaj, de szakadt vagy, gyere, egyél egy kicsit.
1: Ezt tudom, ki írta, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Meg a másik különben, amit elrontunk, meg nagyon sokan elrontanak, az pedig az, amikor már tudjuk, hogy mit szabad enni,
1: igen.
0: már körülbelül számolgatjuk, és akkor pont van egy közös ismerősünk, barátunk, akinél véletlenül jött ez így elő, hogy ő tudja, hogy az appehe jó, tudja, hogy a protein bele az jó, mert ugye beviszed, csak hát majdnem meghaltunk, amikor kiderül, hogy nem is tudok visszaemlékezni. 300 grammot evett reggel.
1: 2-300-ot szokott mondani.
0: 300 grammot reggel. Tudjátok, hogy hány gram egy zacskó? 500.
1: Igen.
0: Az azt jelenti, hogy 2 reggelire megeszik több, mint egy, vagy legyen csak egy zacskó zappe.
1: Megmutatta a képet, hogy mekkora tálba eszi, hát majdnem leestem a székről.
0: Az majdnem vödör, amit az állattenyésztésnél szoktak használni. Nem rossz volt, de komolyan. Nevek nélkül, csak kizárólag. De hogy el lehet csúsznám ezzel, mert tök, én nagyon ki sem tudom számolni, hogy az mennyi, de az rengeteg. Az
1: rengeteg. Nagyon-nagyon könnyen el lehet csúszni.
0: Tehát hiába jó az, ha 4 kanála lennél. Igen.
1: Meg a legtöbb embernél az a probléma, hogy ugye eszik a chipseket, eszik a csokoládét, meg az ilyesmit, az amikor te megeszed, a te gyomrodba kis mennyiséget foglal el. Neked a gyomrod nem a kalória után kezd el éhes lenni, hanem a mennyiség után kezd el éhes lenni. És te beviszed azt az egész zacskó chipset, 4-500 kalória, de viszont te már fél órára éhes vagy. Mit csinálsz? Eszel még. Uh-huh. Utána eszel még egy kis csokit, ami megint nem sok a gyomrodnak, de viszont az is 3-4-500 kalória. És akkor eszel megint még. És akkor ott csúszik el az egész, hogy megeszed ezeket a kis dolgokat, nem eszel rendesen, mit tudom én, zöldséget, rendes kaját, hanem ezeket eszed, és akkor neked a kalória az exponenciálisan szalad fölfelé.
0: Igen, nagyon sokat kell ezt tanulni, mert hogy még csak ez sem elég az egész töltet, annak jön még ez az úgynevezett insulin spike, na, ami igen. megint csak kicsesz velünk, mert ugye így felugrik, akkor megint éhesek vagyunk, minden történik. Szóval ez egy annyira komplikált történet, hogy én igazából, én bevallom, mert évek óta hallgattuk. Én nekem hosszú periódusom volt, amikor nyíltan vállaltam, hogy különben én egy picit haragszom arra, ha valaki túlsúlyos. Amikor túlsúlyos.
1: Én nem arra haragszok, hogy túlsúlyos, hanem arra haragszok, hogy túlsúlyos, és azt mondja, hogy hát én nem tudok mit változtatni az étrendemen, mert én már így is keveset eszek. Nem eszel keveset, mert keveset ennél, akkor nem így néznél ki.
0: Igen, de én ezt kiegészíteném, mert aztán ahogy elkezdtem rálépni erre az útra, látom azt, hogyha kitartóan csinálod, akkor szépen igen. lassan fejlődsz. Látom azt, hogy mi történik, ha egy picikét, mert mondjuk itt van egy tipikusan egy nyár, és haláli, meg különben nyár elején végre elértem, hogy most már majdnem full lapos a hasam, de aztán tudod, egy kis túra erre arra, és itt van most elmúlt másfél nap, és nem figyelek oda annyira, és már megint vissza, úgyhogy most megint. Szóval ez állandó hal, szóval én azt mondom, és azzal egészíteném ki, hogy nézzétek reálisan, akkor ha genetikailag nem vagy olyan áldott, hogy akkor, de most kockás hasra születsz, és úgy halsz meg, akkor azért akkora munka, hogy én azt mondom valakinek, hogyha nézd, túlsúlyos vagy, működsz jól, de legyél őszinte magaddal. Igen. Ha működsz, ha őszintén boldog vagy úgy,
1: igen,
0: akkor igazából akkora munka azon változtatni, óriási, hogy akkor élvezd, amíg tart.
1: Igen.
0: Csak legyél magaddal őszinte, mert van nekem olyan barátom, aki azt mondja, hogy én nekem teljesen jó minden, jó, hát, és ezt így mondja, hogy teljesen jó minden. De már levegőt sem tud kapni.
1: 220 kilós a kolléga, alig megy fel a két sornyi lépcsőn, és ő neki jó.
0: És én különben igazából egy picikét, és nem rosszból, én is egész életemben küzdök ezzel a rohadt súlyjal, de hogy én egy picikét sajnálom őket, mert pont ez van, hogy ebben az egész történetben, meg ez az egész fitness, meg ez az egész modern világ, ez arról szól, hogy szerintem megtanuljunk őszintének lenni magunkkal.
1: Nem hát tudom, igen, hogy, ez a legnehezebb.
0: Mert nem tudom, hogy emlékszel-e arra. Én csináltam egy olyan tesztet, hogy elkezdtem írni. Voltam egy kis füzet. Egy hétig csináltam. Valamit,
1: emlékszek valami, hogy mesélted. Ez katasztrófa.
0: Meséltétek nekem azt, hogy szerintem ti, hogy nagyon sokszor úgy visszük be a kalóriát, hogy nem veszük észre.
1: Igen.
0: Hát mondom, várjál, akkor már csináljuk azt, hogy bármikor, amikor bekapok valamit, ez a tipikusom, tudod, hogy akkor mindig fölírom.
1: Igen.
0: És tudjátok, elmegyek anyuékhoz, van a tálba valami. Elmegyek egy megbeszélésre, van ott a tálba valami. Elmegyek amott, van a tálba valami. Gyerekek, amikor megnéztem azt a füzetet a hétvégén, hogy ez a sok pici, amit nem is vesz észre, csak én bekapom a picit.
1: Hát
0: az volt, hogy naponta 15-ször kaptam be valamit, és most ne menjünk el egy másik irányba. Egy másik irányba. De tudod, ez a tipikus, és tudod, ez a kis van, amikor kimondom, nem tudom körülírni, a kis nóblice, igen, amikor egyesével van becsomagolva, tudod, hopp, csak megettem kettőt, tudod.
1: Vagy elmiszom, hogy mamához ott van a kis pogácsa, meg csak bekapok egyet.
0: Igen.
1: És ezt nem is ettem semmit se. Ez nem, olyan, hát.
0: És akkor jöttem rá, hogy Jézusom, nem is vagyok őszinte magammal. Hát én ezt föl sem fogtam, már hogy én ezt megeszem.
1: 90% az embereknek nem is veszi észre, hogy ezt
0: föl
1: csinálja.
0: Föl sem fogom. És akkor ezek azok a dolgok, hogy ezt mind fel kell fogni, ezt ki mind valahogy dobni, ki kell dobni.
1: Igen.
0: Akkor utána ezért mondom, hogy őszintének kell lenni magunkkal, hogy akkor tényleg csinálom, mert hogy amúgy pedig, ha a szervezet megkapja, ami kell, akkor hirtelen elkezd abba az irányba menni.
1: Elkezd abba az irányba menni, tökéletesen fog működni, közel tökéletesen, jobban is fogod magad érezni.
0: Igen.
1: Úgyhogy...
0: És ne hallgassunk a többiekre, mert hogyha meg a másokra hallgatunk ilyenbe, hogy nézzük ki, meg nem vagy elég így, meg úgy, meg hülye vagy, meg stb. Meg igyál meg valamit, mi az, hogy nem tudom, diétázunk, mi az, hogy nem rúgsz be velünk, meg mi egyéb, meg valamit. Szóval ezeket...
1: Sűrűn látom én is azt, hogy elmegyek valahova, nem eszek kenyeret.
0: Uh-huh.
1: És látom, hogy nem tetszik az embereknek, vagy nem tudják felfogni, hogy miért nem csinálom.
0: Igen.
1: És meg vannak botránkozva, hogy hát én azt nem eszem.
0: Igen, de az is egy érdekes különben, hogy vannak szerintem, az én véleményem szerint, de majd te elmondod, hogy vélekezte. Szerintem vannak azért határok az is, hogy meddig vállalod ezt be. Mert az, hogyha például eljössz hozzám vendégségbe, és te mondjuk nem eszel kenyeret, de a többi oké, meg én is mondjuk odafigyelek rá, mert tudom, hogy miket eszel, vagy valami, akkor te eszel is mondjuk kimarad, és mondjuk kenyeret készen, nem, ja igen, hát nem, na jó, semmi gond. De az viszont kellemetlen, amikor elmész vendégségbe ebédre, és viszed magaddal kis tába. Nem, én nem eszem azt, amit ti, hanem kirakod.
1: Ez igen, lehet, ez hogy, már egy kicsit...
0: Ez lehet, hogy hasznos, de ez sértő.
1: Igen, nagyon is sértő tud lenni. Nem csináltam sose szerencsére, nem is akarom csinálni, de viszont marha sértő tud lenni az adott személynek, vagy ahova mész.
0: Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy most légy okos domonkos. Nem tudom, hogy mennyivel lettetek előrébb ez a beszélgetés
1: nem
0: után.
1: Nem hiszem, hogy sokkal.
0: De remélem annyira igen, hogy rohadt nehéz. Nagyon nehéz ez a történet.
1: Őrülten nehéz az egész.
0: És ezért fura nekem az, és ezt mindig fel fogom hozni, mert ez bánt talán a legjobb, úgyhogy nincs semmi közöm hozzá, csak hogy átlátom legalább egy picit, hogy azt gondolják, hogy az úgy működik, hogy például most itt vagyok én a Zvekán, benyomok magamnak egy túra szteroidot, és én hirtelen úgy nézek ki, mint az Árpi.
1: Hát
0: és akkor azt mondják, hogy a Zvekán egy lufi ember. Nem így működik. Ez nem ilyen
1: egyszerű. Még hogy szteroidozod, még akkor is neked a kaja, a pihenés, az edzés, az mind toppos kell, hogy legyen.
0: Igen, ergo, de hát ez nem ennyire egyszerű. Persze aztán sokszor megkapod azt, hogy de ha falon főkére dobni egy zsák cementet, akkor belepusztulnál.
1: Nem is egyszer megkaptam, ugye? Mert aztán odálltam neki, feldobtam neki, aztán csak így pislogott.
0: De mindig ez valami falu, mi ez nekünk ez naturból megy. De mindig, de ezért hívják ezt testépítésnek konkrétan, mert azért az esztétika is nagyon fontos. Nagy, ebben az egész
1: történetben. Nagyon tud lenni.
0: És maradjunk annyiba, hogy igazából ezt a kaját pedig, és talán ez a vége a sztorinak, hogy ezt a kaját úgy legyünk közték, ezt maguk nem fogják megoldani. Tehát az, aki nem érti, nem fogja megoldani. Itt nem, mindig neked segítség kell.
1: Kör segítség, vagy utána kell nézned, hogyha ügyesebb vagy, akkor utána kell nézned, vagy elmész egy dietetikushoz, aki segít neked, vagy az edzőterembe 2-3 embert megkérdezel, aki kicsit jobban néz ki, hogy na, mégis te hogy eszel. Szóval a legtöbb embernek kell ehhez segítség. Én sajnos magam kellett, hogy erre rájöjjek, mert nem volt senki se, aki segítsen, de viszont ez véget többet megtanultam, szóval...
0: Szóval maradjunk annyiba, hogy Pahert Árpád testépítő volt itt velünk, és reméljük, az volt a cél, hogy kellőképpen összezavarjunk titeket olyan szinten, hogy rájöjjetek, hogy ezt, és most ezt nem rosszból mondom, de ez magatoknak nem fog menni. De ha valaki rá akar erre kattanni, akkor ez egy olyan komplex téma, hogy itt érdemes erre pár eurót rákölteni, hát, mert különben csak lövöldözünk.
1: Meg egy pár órát.
0: Igen, szóval mert amúgy csak lövöldözünk a levegőbe. Ezt fogadjuk el.
1: Ez egy akkora téma, hogy így fél órában nem is lehet mindent elmondani.
0: Meg ezt föl kéne osztani darabokra, és akkor talán, de megint túl komplex, meg az viszont meg úgy gondolom, hogy túl unalmas annak, akit nem érdekel.
1: Igen, mert nagyon sok száraz dolgot kell mondani az egészben.
0: Az egy száraz dolog, de ezért ez a lényeg, és ezért egyre nagyobb divat ez, hogy bizony kérjünk segítséget, ez nem muszáj, hogy élő embertől jöjjön, online is nagyon jól tudnak ezek működni. Persze. Legalábbis ezt hallottam róla, nem tudom, te láttál-e már ilyet, de hogy igen. Úgyhogy hát ennyi. Köszi szépen, hogy voltál, és köszi, hogy összezavartuk a hallgatókat.
1: Én köszönöm a meghívást, legközelebb is.

0: a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor felép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, vásártér.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
7: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
8: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.
11: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beat-ekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 91.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anetta, a híradó témáiból. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács. Ismét tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai Szabadkán, az eredetileg tervezett útlezárástól azonban végül elálltak, és lezárult a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Jönnek a részletek. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács, a 26. rendes ülésen 81 napirendi pontról döntenek a képviselők. A témák között szerepel egyebek mellett több vajdasági intézmény 2027-es munka és pénzügyi terve, valamint iskolaprogramok véleményezése, mondta el sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Az MNT elnöke arról is beszélt, hogy a kis létszámú tagozatok jóváhagyásáról és az Európa Kollégium pénzügyi tervének módosításáról is szó lesz. Bíró Tamara riportja.
2: Iskolaprogramokat, igazgatóválasztásokat és a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kardékán választását is véleményezik a Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén, ismertette Fremond Árpád, az MNT elnöke.
3: Természetesen itt ezekben az esetekben a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága már meghozta a szükséges döntéseket, és ezeket a döntéseket fogjuk megerősíteni. Kis létszámú tagozatoknak a jóváhagyása is napirenden szerepel. Itt a kislétszámú tagozatoknál, kislétszámú osztályoknál szeretném külön kiemelni, ez egy fontos információ, a középiskolai helyeket. Itt azt tudom elmondani, hogy minden egyes tervezett szak az benne maradt a programban, és megnyitásra kerül. Természetesen az, hogy melyik szakon mennyi jelentkező lesz, ez az elkövetkezendő időszakban fog kiderülni.
2: Az Újvidéki Európa Kollégium pénzügyi tervének módosítása is napirenden lesz, az intézmény ugyanis a tartományi kormány támogatásának köszönhetően a hűtési és fűtési rendszerét korszerűsítheti a közeljövőben. A politikus ismertette továbbá az aktuális ösztöndíjpályázatokat is. Az Európa Kollégium férőhelyeire vonatkozó pályázat már megjelent, amelyre az elsős egyetemisták jelentkezését várják. A kiírásra szeptember 1-ig lehet jelentkezni, és összesen 150 szabad férőhely van.
3: A másik, szintén ugye az ösztöndíjpályázatunk az elsős hallgatók részére lett kiírva. Ez július 15-től szeptember 15-ig lesz nyitva ez a pályázat, és 400 ösztöndíjat tudunk majd kiosztani. Fontos azt is megemlítenem, hogy a támogatás ezekre az ösztöndíjakra ez már megérkezett az év első felében, tehát azt tudom mondani, hogy a 2026-27-es iskolaévre a vajdasági magyar fiataloknak, ami az ösztöndíjat illeti, biztosított a támogatás.
2: Fremond hangsúlyozta továbbá, hogy az MNT kiemelt feladata, hogy a közeljövőben elkészüljön a hivatalos nyelv és írás használatról szóló stratégia, amelyet a közvitákat követően a 2027-2029 közötti időszakra fogadnának el.
1: A Vajdasági Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Tartományi Titkárság legújabb elbírálása alapján több vajdasági község és város kap támogatást a különböző fejlesztési projektjeik műszaki tervezési dokumentációjának elkészítéséhez, tájékoztat Facebook bejegyzésében Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a tervek elkészítése az első és legfontosabb lépés a megvalósulás útján. Juhász Bálint úgy fogalmaz, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően elkezdődhet a Zentai Művelődési Ház átalakításának megtervezése, Topolya Község Múzeumának felújítási terveinek előkészítése, valamint a Csantavér-Orom közötti útszakasz kiépítésének a megtervezése. A fejlesztések célja a helyi életminőség javítása és a közszolgáltatások modernizálása, olvasható a bejegyzésben. Ismét tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai Szabadkán, az eredetileg tervezett útlezárástól azonban végül elálltak, ugyanis a demonstrálók képviselőivel a város polgármestere és a rendőrkapitányság vezetője is egyeztetett. A tiltakozók szerint sokan olyan járművet vásároltak, amelyet korábban elektromos kerékpárként forgalmaztak, az időközben módosított előírások alapján azonban már segédmotoros kerékpárként kellene nyilvántartásba venni ezeket. A tiltakozók most úgy döntöttek, időt adnak az illetékes állami szerveknek, hogy megoldást találjanak a problémájukra. Dóru Alen riportja.
4: Szerdán kora este is a Városháza előtt gyülekeztek az elektromos kerékpárok tulajdonosai. Az új jogszabályok ellen tüntetők ezt követően a Pátria Hotelnél lévő útkereszteződést zárták volna le, de ettől az ötlettől végül elálltak. A demonstrálók képviselője Alekszandr Zafirovics kiemelte, a városi vezetőkkel folytatott megbeszélésen ismertették problémáikat, és megállapodtak abban, hogy az illetékes minisztériumoknak és más állami intézményeknek lehetőséget adnak a helyzet rendezésére. Ma olyan választ kaptunk a polgármestertől és a szabadkai rendőrkapitányság parancsnokától, hogy az illetékes szervek választ adnak Belgrádból. Volt egy találkozunk a Városházán, és hétfőn kapunk majd pontos választ a törvénnyel kapcsolatban, amely azokra az elektromos kerékpárokra vonatkozik, amelyeket a korábbi jogszabályok mellett vásároltunk, most pedig segédmotoros kerékpárokként vannak kezelve. A tiltakozók a törvénymódosítás miatt jelenleg nem tudják szabályosan forgalomba helyezni járműveiket. Hajdú Barbara.
0: Szerintem nincs semmi szükség erre az egészre, hanem lehet mindezek a kisgyerekek miatt hozták be ezeket a törvényeket. Szerintem úgy kellene, hogy a 18 plusz alattiak ne hajtsák, vagy max kacigálva, de így, hogy az időseknek megnehezítik a dolgukat, mert azok nap mint nap mentek ugyanebbe, és az elektromosan meg minden azt így nehezítik a dolgukat, és most nem tudnak lehet, hogy menni.
4: A tüntetésen elhangzott, hogy amennyiben hétfőig nem születik megoldás, akkor a tiltakozó akciók folytatódhatnak.
1: Lezárult a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Az elmúlt 5 napban Európa legújabb filmjei, neves alkotók és a mozgókép kedvelői találkoztak Palicson. A fesztivál záróestjén átadták a legjobbaknak járó díjakat, majd levetítették a Szent György ikonjának őrzője című szerb filmet. Csernai Panna összeállítása.
2: Véget ért a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. Szerda este a rendezvény elismeréseit is kiosztották. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje nyerte el. Az elismerést a film két színésze, Molnár Áron és Lovas Rozi vette át. Molnár Áron.
5: Szerdán kaptunk egy üzenetet Holtai Gábortól, a filmnek a rendezőjétől, hogy nyertünk egy elég komoly zsűri nagydíja elismerést és kitüntetést, és megkérdezte, hogy tudja, hogy utolsó pillanat, neki is hajnali 2-kor szóltak, de hogy Rozival el tudunk-e jönni. És el tudtunk, ami szerintem fantasztikus. Annyira boldog vagyok, hogy végül itt tudunk lenni a fesztiválon. Ez nekünk rengeteget jelent, mert ugye ez egy független film. Tehát ez tényleg ez rettenesen kevés pénzből készült, szívből, önerőből, tehát a Rozi, a Gábor és én, mi grátis vettünk részt ebben a filmben.
2: A független magyar alkotás számára ez az első jelentős nemzetközi fesztivál siker. Lovas Rozi beszédében úgy fogalmazott, a film elkészítése a szabadság melletti kiállás volt, és bár nem tudni, hogy a filmek képesek-e megváltoztatni a történelmet, de segítenek életben tartani a szabadság eszméjét.
6: Eddig a legnagyobb elismerés és legkomolyabb elismerés a filmünknek, amit hát nagyon régóta velünk van, és egy óriási munka van mögöttünk ezzel kapcsolatban, és szerencsére Magyarországon egy nagyon, nagyon nagy sikertörténet övezte ezt az egészet, és örülök, hogy most ugye a nemzetközi vizeken is értékelik a munkánkat, vagy itt a Vajdaságban is úgy hallom, hogy szerették a filmet. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.
2: Az idei fesztiválon 5 nap alatt mintegy 100 filmet vetítettek 15 programban. A szervezők szerint a közönség idén is nagy érdeklődést mutatott a vetítések iránt. Miroslav Mogorovics, az Európai Filmek Palicsi Fesztiváljának programigazgatója. Idén megint nagyon sok vendégünk van. A legtöbb filmből érkeztek vendégeink. Nagyon jó látni, hogy megtelt a szabad téli színpad és a többi terem is. Kiemelném, hogy a program párhuzamosan zajlott az Abázia moziban is, és ott is fantasztikusan zajlott le. Volt néhány olyan teltházas vetítésünk, hogy még pótszékeket is be kellett vinni, tehát a közönség valóban nagyon jól fogadta a programot. Ezzel is újra megerősítette azt, hogy Szabadka és Palics valóban megfelelő hely az Európai Filmek Fesztiváljának. A díjátadó után levetítették Jelena Bájit Jocsit, Szent György ikonjának őrzője című filmjét. Az alkotás olyan kérdéseket vet fel, mint hogy valójában mennyit ér egy emberi élet, és hogyan maradhat fenn egy tisztességes ember ebben a modern, képmutató társadalomban. A Szent György ikonjának őrzője című filmet valós események ihlették. Stanoje Rejic történetét követi nyomon egy egyszerű emberét, aki Szerbia legdélebbi részén él. A film azt mutatja be, hogyan küzd otthona, szabadsága, becsülete és méltósága megőrzéséért. A fő versenyprogram legjobb filmért járó Aranytorony díját Laurent Micheli Nino a paradicsomban című alkotása nyerte el. A legjobb rendezésért járó Palicsi Torony díjat pedig Simon Verhoeven kapta az Ó, ez az üresség, ez a szörnyű üresség című filmjéért.
7: Ugyanez az alkotás érdemelte ki a közönségszavazatok alapján odaítélt Gorki Liszt díjat is. Az idei Livka Sándor díjat, amelyet a hazai filmes alkotók életművének elismeréseként ítélnek oda, Rados Bájit rendező, forgatókönyvíró és színész vehette át. A kitüntetett hangsúlyozta, 5 évtizedes pályafutása során számos elismerésben részesült, de ez a díj különleges helyet foglal el számára. Ugyanezt a díjat vehette át a fesztivál nyitónapján Mundruczó Kornél, magyar színházi és filmes rendező.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 27 fok van, ami azt jelenti, elértük a napi csúcshőmérsékletet. A késő délutáni órákban előfordulhat csapadék.
10: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Reklám.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
13: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
13: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
14: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
15: Bomax.
11: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
16: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Reklám.
1: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
2: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
1: Viarekta, a minőség életért.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5-5, 50, 25.
7: Pannon Rádió. Az interneten és az FM 91,5-ön.

Nos, hello, halló, nézzük, mi újság az utakon. Hát elsősorban radaroznak a Sutransnál. Ez az egyik info, a másik pedig az, hogy a város központban állítólag álligatják a népet. Hát ugye nagyon óvatosan kell most nézni ezeket, annyira komplikált különben igazán. Én először azt gondoltam, hogy egyszerű, de aztán láttam, hogy nagyon komplikált tényleg ezek az elektromos bicikli ügyek. Millió oldalról kell megfogni, kicsikét úgy le kell tisztázni. Most mindenkinek egy kicsikét a napokban, nagyon sok mindenkinek zavaros ez még. Nem csak az embereket ellenőrzik az utcán, elkezdték ellenőrizni az eladókat, vagy az eladó járműveket a boltokban, de mindegy, ez nyilván le fog tisztázni nem sokára, nagyon sok minden zajlik, úgy volt, hogy lesz tüntetés is nálunk, ugye most pont emiatt, aztán ez hétfőig állítólag most így el lesz tolva, szóval ez egy olyan téma, amit nagyon figyelni kell, nagyon hirtelen tört ez ránk, nagyon régóta kellett, hogy ez legyen. Tudjátok ti is, hogy persze, hogy van egy réteg olyan, aki ezt abszolút normálisan használja, de van egy réteg, aki ezt abszolút visszaél ezzel az egész történettel. Mert ha belegondolunk, gyakorlatilag az égvilágon nem sok különbség van teljesítményben. Annak idején egy Thomas Automatic és most egy ilyen jármű között. És hát arra is kellett engedély, arra is kellett sisak, és arra is kellett minden. Úgyhogy alapvetően ezzel az égvilágon semmi baj nincs, csak ugye a mód egy picit fura, hogy ez berobbant, és akkor ugye millió kérdés van feltéve jelen pillanatban, ami remélem, hogy az elkövetkező egy hónap alatt meg lesz válaszolva. Na most utána nézzük meg, hogy mi újság a határon, mert az is egy fontos kérdés, hogy egész nap nagyon változik, és nagyon fura, hogy hogyan alakul. Szerbiából Magyarországra jelen pillanatban Horgos egy röszke egy 60 perces, még Horgos 2 röszke 2 40, Királyhalom Ásthalom 18, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a legjobb választás jelen pillanatban, még akkor is, hogy egy pici kerülővel jár. Ezen kívül, hogyha Magyarországról Szerbiába akarunk menni, akkor röszke egy Horgos egy 23 perc, röszke 2 Horgos 2 23 perc, és Ásthalom Királyhalom ugyanúgy 23 percet. Kiegyenlítődött a harc.

0: Nos, újra megnyit a Louvre tavaly ősszel kirabolt Apollo galériája. A kiállított teremben, ahol 2025. októberében követtek el ékszerrablást, sem tárlók, sem ékszerek nem lesznek a jövőben. A lopás óta zárva tartott galériából minden értéktárgyat eltávolítottak, ezzel az Apollo galéria díszterem jellegű helységgé válik. Az el nem rabolt ékszereket hamarosan egy másik teremben mutatják majd be, amelyet ablak nélküli páncélteremként alakítanak, kiközölte a múzeum igazgatója Christophe Leribou. 2025. októberében egy 4 tagú kommandó tört be egy emelő kosaras teherautó segítségével az Apollo galériába, és fényes nappal elvitt 8 francia koronaékszert. A rablás súlyos biztonsági hiányosságokra világított rá a világ leglátogatottabb múzeumába, és végül távozásra kényszerítette akkori elnökét. A rablók zsákmánya, amelynek értékét 88 millió euróra becsülik, mindmáig nem került elő, írja az Euronews.
1: Pörgesd fel a napod! Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: 13 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkonet. A szerbiai vasutak készen áll arra, hogy a Belgrád-Budapest szakaszon is meginduljon a forgalom. A tervek szerint erre két hónapon belül kerül sor, nyilatkozta Tanyungnak Ljubiša Pejčić. A szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója elmondta, izgatottan várják az új vonal megnyitását. Hozzátette, a szerbiai szakaszon minden készen áll erre, mint amilyenek az új vonatok, amelyek Szabadkáig már közlekednek. A Belgrád-Budapest szakasz megnyitásától utasszám növekedést is várnak, fogalmazott Pejčić. 37,2 millió dinárt biztosította a Zentai Stevan Sremac általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a várost sújtó vihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és az orkánerejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat. A vezetékes ivóvíz hálózatban kialakult meghibásodás miatt meghatározatlan ideig szünetel a betegellátása a Szabadkai Sándor városrészben található 8-as számú egészségházban. Az illetékesek közleménye szerint a pácienseket a hiba elhárításáig a harcosok sorakozója egészségházban fogadják. A probléma elhárítását megkezdték, a munkálatok befejeztének időpontját azonban egyelőre nem tudják megmondani a szakemberek. Amint a vízellátás helyreáll, a 8-as számú egészségház ismét fogadja majd a polgárokat, áll a közleményben. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részeken. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, a nap folytatásában a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, zivatar.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannoner TV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
12: A te zenéid.
11: A te rádiód.
13: I gotta find my way back to summer paradise.

0: 13 óra 14 perc van, holnap indul a Summer Trip Fesztivál, úgyhogy itt van velem a vonal túlsó végezetek szervező, Kaszás Deni, szevasz!
1: Hello, sziasztok!
0: Beszéljünk arról először is, hogy nagyon sok mindenki számára még mindig egy kicsit zavaros, annyi éven keresztül volt a termálfürdőbe, de közben már az már be is zárt, meg aztán lett egy akvapapi. Hol van a Summer Trip?
1: Hát jelenleg a Petard Rapsin katonai komplexumban, a régi katonai komplexumban, július 24 és 26 között lesz idén megrendezve. A Szabadka és Palics között van helyileg.
0: Így van, de hát hogy az a gyors szakasz, amit mi úgy hívunk, hogy az a mi kis német autóbánunk, ahol mindenki általában nagyon gyorsan szokott menni, ugye ott onnan lehet direkt bemenni. Volt itt már az évek alatt sok minden, volt pár éve tuning találkozó is ott, de hát ugye a Summer Trip az, aki állandó jelleggel mindig ott van, külön nagyon érdekes és nagyon különleges helyszín ez. Na most, itt kettő részből áll az egész Summer Trip mindig, ugye van az éjszakai program a DJ-ekkel, és van a napközben ez a családi program. Erről mesélj nekünk egy picit erről a családi programról először.
1: Jó, hát ugye ezek a családi programok péntek és szombat délután is vannak egészen estig, meg vasárnap ugye egész nap ingyenesen be lehet jönni. Hát mit tűnsejek még, hogy...
0: Mi minden van ott?
1: Idén számos is ilyen kreatív oktató jellegű programmal készülünk, lesz képművészeti műhely Emil Kadrics vezetésével, pólófestő workshop, bodypaint a gyerekeknek, valamint ilyen relaxzón, jóga foglalkozás és face gym arcmasszázs.
0: Igen, és azt látom különben, hogy ugye itt nagyon fontos, hogy te is mondtad, hogy ezek ingyenesek. Én úgy látom, hogy ez úgy néz ki, hogy pénteken 18 órától, szombaton 17 órától, és vasárnap, hogy mondod, ez már 16 órakor indul.
1: Igen.
0: Na, szóval akkor ez van, de aztán jön az este, ugye, és itt különben az esemény fel van a Facebook oldalon, részletesen el lehet olvasni, mi minden történik. Aztán jön az este. Az az igazság, hogy ami ott a kaszánában van, én személy szerint nem voltam. Hogy néz ez ki? Hány stage van? Hogy van ez elrendezve?
1: Hát ugye jelenleg egy nagy stage-ünk van, és ahol vannak ezek a bárok, ahol az italt lehet majd vásárolni, az ugye fedett, úgyhogy ha netán rossz idő is lenne, akkor is tudunk fogadni elég sok embert.
0: És maga a kialakítás, de hát engem egy kicsit érdekelnek a kulisszatitkok, de hát ezen a helyen ilyen, hogy áram, meg stb. Van, vagy ez a, hogy kell ezeket a dolgokat megoldanatok, amikor egy ilyen fesztivált szerveztek?
1: Hát igen, ilyenkor ugye az áramot azt ott be... mert ugye létezik ott áram, a többit ugye meg mind magunknak kell. Még ilyen érdekesség talán, hogy a fesztivál teljes területét rendezvény előtt a szúnyogok is kuloncsol ellenkezeljük, úgyhogy ez, ez és... egy ilyen biztosítás.
0: És az, ami még nagyon érdekel engem, pont az miatt, mert hogy alapvetően ezt, hogy évközben, hogy, ha jól tudom, ezt nem szokták használni, ilyenkor abszolút 68 millió köbméter növényt ki kell írtanotok?
1: Igen.
0: És
1: igen.
0: Jó, de ez hogy néz ki? Hát most hogy, mit, kimentek traktorra, vagy hogy csináljátok ezt?
1: Hát ugye vannak emberek, akik munkásaink, akik ezt ugye elrendezik, és akkor aztán ez a tud megy ilyen komposztálós, újrahasznosítós dologba.
0: Na hát ez komoly, szóval akkor tényleg rá kell erre feküdni rendesen, létre kell hozni először is a területet, utána fel kell építeni, hogy utána tudják várni az odalátogatókat. A másik pedig az, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy nekem elmondtad tegnap, hogy ugye volt már olyan, egy-két olyan vélemény, hogy vannak klasszikus fellépők, akik mély vannak mindig ennyire a helyiek, és mondtad, hogy egy-két éve picit ráfeküdtetek, hogy akkor újak jöjjenek, és ki mindenki jött. Most ki mindenki
1: hát
0: lesz
1: igen,
0: majd
1: nézelődünk az ilyen, ugye szerbiai helyi DJ-k, nem csak Szabadkára értek, hanem akár Újvidék vagy Beograd. Próbálunk odáig is lemenni és keresni az ilyen helyi kisebb DJ-ket. Meg ugye hát idén van egy különlegesség, szlovén DJ Valentino Canciani 25 év után újra Szabadkára jön.
0: És itt az a lényeg, hogy ugye van ez a stage, ahol este indulnak a bulik.
1: Számos, igen.
0: Ugye? De hát látom, hogy pénteken és szombaton 21.30-kor indul, vasárnap pedig, igen. Jól látom, már 19 órakor?
1: Igen, 19 órakor indul az ilyen sport. Lesz ugye sportnap, akkor lesz a Piazza Italia fellép, és akkor még a Hardwired artistjai fogják zárni a tüdestét.
0: Nagyon érdekes dolog még az, hogy ugye mindig úgy van beharangozó elektronikus zenei fesztivál, de te főleg, aki nagyon benne vagy, és te jó magad is ugye álltál a színpadon rengeteget, hogy igazából ezt a kategorizálni kell, ez melyik világ az elektronikus zenén belül, amit a Summer Trip képvisel?
1: Inkább az underground talán. Underground, hát elektronikus, mert ugye az minden fellépő ugye elektronikai zenével foglalkozik, vagy azt csinálja, de inkább az ilyen underground stílusnak mondanám.
0: És az az érdekes, hogy független attól, hogy sok mindenki számára akár idegen lehet, a Summer Tripnek már hosszú évek, sőt évtizedek óta ugye állandó közönsége van, ami ugye folyamatosan csak nő. És én őszintén megmondom, hogy akkor voltam utoljára, amikor még basszus a termálmedencébe lehetett fürdeni, hát akkor ez lehet, hogy tizenpár éve. Nem szép, ki kéne látogatom most már engem is?
1: Hát én nem is tudom, mikor lett át 18-19 körül, ment át Palicsra, ugye a tó mellé, és akkor itt vagyunk egy 3-4 éve talán a kaszárnyával körülbelül.
0: Szóval akkor régen voltam, ez egyértelmű. Korhatár nincs! Az megy, aki akar.
1: Igen, mondhatjuk így is.
0: Jó, akkor szuper. Szóval a lényeg az, hogy ez már igazából holnap indul, tehát holnap már megy a történet, és még egyszer hangsúlyozzuk, van a családi rész, van utána az esti parti rész, a családi rész mindig ingyenes, az esti résznél pedig ugye van a maga a belépő, és a parti pedig még ezt kell megkérdeznem, hogy meddig szokott tartani hivatalosan?
1: Hivatalosan 5-ig, szóval 5-0-0 akkor záródik a zene. Igen, és akkor zárul a fesztivál is.
0: Ez igen. Hát köszönjük szépen. Ez aztán az igazán erős embereknek van, vagy lehet, hogy csak a fiataloknak, vagy nem tudom, hogy igen. Van ez. Ez nem semmi. Kaszás Dani volt itt velünk, a Summer Trip egyik szervezője. Köszi szépen.
1: Köszi. Sziasztok.
0: Ciao.
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai Vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor fellép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, Vásártér.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Szervusz!
1: Ezt figyeljétek, a szerb kormány elfogadta a nyugdíjasok szerbiai üdülését támogató ingyenes utalványokról szóló rendeletet. Alekszandar Vučić szerb elnök korábbi ígéretének megfelelően 300 millió dinárt különítettek el, 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű utalványra, jelentette be Sinisa Mali első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. Az utalványokra, amelyek a lakosságnak nyújtott átfogó támogatási csomag részét képezik, azok a nyugdíjasok lesznek jogosultak, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokra a szerb posta ügyfélszolgálatán lehet majd jelentkezni, írta Mária az Instagramon. Hozzátette, hogy a turizmus a szerb gazdaság egyik kiemelten fontos ágazata, ezért az üdülési utalványok kiosztása egyszerre erősíti a belföldi turizmust, és könnyíti a legidősebb szerbia polgárok családi költségvetését. A szerbia üdülési utalványok rendszere 2015 óta működik, az állam eddig több mint 2 millió turisztikai utalványt biztosított, erre összesen mintegy 13 milliárd dinárt fordított. Az üdülési utalványok az új gazdasági intézkedés csomag részét képezik, amelynek célja, hogy felelős gazdaságpolitikával, beruházásokkal és a lakosság támogatásával magasabb életszínvonalat és biztonságosabb jövőt teremtse mindenki számára, hangsúlyozta Mári. Kiemelte, hogy Szerbia további fejlődésének alapját a stabilitása, a közpénzek felelős kezelése és a polgárokról való gondoskodás jelenti. A felelős állam mindig a polgárai mellett áll, és a jövőben is megbízható támaszuk marad, üzenete Mári.

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod. Súbeme la radio.

0: programajánló.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a Nyári Színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Báb Színház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk tornyoson!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

Nos, ennyi volt a Móka Mára. Köszönöm szépen a figyelmet, akit volt veletek, az nem más, mint Zvekán Péter Zeci és Nagy Jesi Dávid. További szép napot, találkozunk, maradjatok 95.5 mellett.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A szerbiai vasutak készen áll arra, hogy a Belgrád-Budapest szakaszon is meginduljon a forgalom. A tervek szerint erre két hónapon belül kerül sor, nyilatkozta Tanyunknak Ljubiša Pejčić. A szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója elmondta, izgatottan várják az új vonal megnyitását. Hozzátette, a szerbiai szakaszon minden készen áll erre, mint amilyenek az új vonatok, amelyek Szabadkáig már közlekednek. A Belgrád-Budapest szakasz megnyitásától utasszám növekedést is várnak, fogalmazott Pejčić. 37,2 millió dinárt biztosította a zentai Stevan Sremac általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a várost sújtó vihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és az orkánerejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat. A vezetékes ivóvíz hálózatban kialakult meghibásodás miatt meghatározatlan ideig szünetel a betegellátása a szabadkai Sándor városrészben található 8-as számú egészségházban. Az illetékesek közleménye szerint a pácienseket a hiba elhárításáig a harcosok sorakozója egészségházban fogadják. A probléma elhárítását megkezdték, a munkálatok befejeztének időpontját azonban egyelőre nem tudják megmondani a szakemberek. Amint a vízellátás helyreáll, a 8-as számú egészségház ismét fogadja majd a polgárokat, áll a közleményben. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részeken. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, a nap folytatásában a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, zivatar.
1: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
1: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
10: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Please.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
2: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
1: Via Recta, a minőség életért.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A szerbiai vasút készen áll arra, hogy a Belgrád-Budapest szakaszon is meginduljon a forgalom. A tervek szerint erre 2 hónapon belül kerül sor, nyilatkozta Tanyugnak Ljubiša Pejičić. A szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója elmondta, izgatottan várják az új vonal megnyitását. Hozzátette, a szerbiai szakaszon minden készen áll erre, mint amilyenek az új vonatok, amelyek Szabadkáig már közlekednek. A Belgrád-Budapest szakasz megnyitásától utasszámnövekedést is várnak, fogalmazott Pejičić. Ma Belgrádban találkozott Alekszandar Vučić szerb elnök és Andrej Babiš cseh miniszterelnök. A hivatalos látogatás részeként a két politikus megnyitotta a Szerbia-Csehország üzleti párbeszéd és új lehetőségek a gazdasági együttműködésben című gazdasági fórumot, ahol szerb és cseh vállalkozók vesznek részt. A rendezvény célja az üzleti kapcsolatok erősítése és az új beruházási lehetőségek feltérképezése. Csehország Szerbia egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. Tavaly a két ország áruforgalma meghaladta 2,4 milliárd eurót, miközben Szerbia több mint 300 millió eurós kereskedelmi többletet ért el. A cseh befektetések értéke 2010 óta meghaladja 640 millió eurót. 37,2 millió dinárt biztosított a zentai Stevan Sremac általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a várost sújtó vihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és az orkán erejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat. A vezetékes ivóvízhálózatban kialakult meghibásodás miatt meghatározatlan ideig szünetel a betegellátás a szabadkai Sándor város részben található 8-as számú egészségházban. Az illetékesek közleménye szerint a pácienseket a hiba elhárításáig a harcosok sorakozója egészségházban fogadják. A probléma elhárítását megkezdték, a munkálatok befejeztének időpontját azonban egyelőre nem tudják megmondani a szakemberek. Amint a vízellátás helyre áll, a 8-as számú egészségház ismét fogadja majd a polgárokat, áll a közleményben.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, a nap folytatásában főként borult időre számíthatunk. Csapadék, zápor, zivatar formájában bármikor kialakulhat a térségben.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz?
11: Oh, yeah!
10: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta! No,

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anetta híradó témáiból. Felújítják a zentai Sztefan Szrejmác általános iskola tetőszerkezetét. Ismét tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai Szabadkán, és lezárult a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Jönnek a részletek. A tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság legújabb elbírálása alapján több vajdasági község és város kap támogatást a különböző fejlesztési projektjeik műszaki tervezési dokumentációjának elkészítéséhez, tájékoztat Facebook bejegyzésében Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a tervek elkészítése az első és legfontosabb lépés a megvalósulás útján. Juhász Bálint úgy fogalmaz, hogy a vajdasági magyar szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően elkezdődhet a zentai művelődési ház átalakításának megtervezése, Topolya község múzeumának felújítási terveinek előkészítése, valamint a Csantavér-Orom közötti útszakasz kiépítésének a tervezése. A fejlesztések célja a helyi életminőség javítása és a közszolgáltatások modernizálása. 37,2 millió dinárt biztosította zentai Sztefan Szrejmác általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a várost sújtó vihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és az orkán erejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat. Ismét tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai Szabadkán, az eredetileg tervezett útlezárástól azonban végül elálltak, ugyanis a demonstráló képviselőivel a város polgármestere és a rendőrkapitányság vezetője is egyeztetett. A tiltakozók szerint sokan olyan járművet vásároltak, amelyet korábban elektromos kerékpárként forgalmaztak. Az időközben módosított előírások alapján azonban már segédmotoros kerékpárként kellene nyilvántartásba venni ezeket. A tiltakozók most úgy döntöttek, időt adnak az illetékes állami szerveknek, hogy megoldást találjanak a problémájukra. Dóru Alen riportja.
6: Szerdán kora este is a Városháza előtt gyülekeztek az elektromos kerékpárok tulajdonosai. Az új jogszabályok ellen tüntetők ezt követően a Pátria Hotelnél lévő útkereszteződést zárták volna le, de ettől az ötlettől végül elálltak. A demonstrálók képviselője Alexander Zafirovics kiemelte, a városi vezetőkkel folytatott megbeszélésen ismertették problémáikat, és megállapodtak abban, hogy az illetékes minisztériumoknak és más állami intézményeknek lehetőséget adnak a helyzet rendezésére. Ma olyan választ kaptunk a polgármestertől és a szabadkai rendőrkapitányság parancsnokától, hogy az illetékes szervek választ adnak Belgrádból. Volt egy találkozunk a Városházán, és hétfőn kapunk majd pontos választ a törvénnyel kapcsolatban, amely azokra az elektromos kerékpárokra vonatkozik, amelyeket a korábbi jogszabályok mellett vásároltunk, most pedig segédmotoros kerékpárokként vannak kezelve. A tiltakozók a törvénymódosítás miatt jelenleg nem tudják szabályosan forgalomba helyezni járműveiket. Hajdú Barbara.
7: Szerintem nincs semmi szükség erre az egészre, hanem lehet mindezek a kisgyerekek miatt hozták be ezeket a törvényeket. Szerintem úgy kellene, hogy a 18 plusz alattiak ne hajtsák, vagy max kacigálva, de így, hogy az időseknek megnehezítik a dolgukat, mert azok nap mint nap mentek ugyanebbe, és az elektromosan meg minden azt így nehezítik a dolgukat, és most nem tudnak lehet, hogy menni.
6: A tüntetésen elhangzott, hogy amennyiben hétfőig nem születik megoldás, akkor a tiltakozó akciók folytatódhatnak.
5: Továbbra is alacsony a Duna vízállása, a folyó apadása nem csak a turizmust és a látványt érinti, hanem komoly hatással van a természetre és a hajózásra is. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a közeljövőben nem érkezik jelentősebb csapadék, teljesen át kell alakítani a folyami közlekedést a Dunán. Bezdánnál mínusz 96 cm, Újvidéknél pedig mínusz 30 cm mértek csütörtök kora délután. Balázs Zita összeállítása.
2: Az átlagosnál jóval alacsonyabb vízállás fogadja a Duna mentén élőket Bezdánnál. A tartós meleg és a kevés csapadék miatt a folyó szintje az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent. A visszahúzódó víz miatt egyre nagyobb partszakaszok kerültek a felszínre, a sekélyebb részeken pedig homokpadok is megjelentek. Árpád Varga. Nagyon alacsony a vízállás. Amennyire emlékszem, korábban is volt már ilyen alacsony a vízszint, de úgy tűnik, hogy valami megváltozott a folyó medrében, mert olyan homokpadok jelentek meg, amelyre nem emlékszem, pedig már 65 éves vagyok. Ön gyakran jár a Dunára? Igen, gyakran megyek a Dunához. Van egy hétvégi házam a Zöld-szigeten, és rendszeresen kijárok a Dunához a Zöld-szigetre. Gyakorlatilag állandóan a Dunánál vagyok. Nem csak a vízszint változott meg látványosan. A helyiek szerint a Duna környezete is egyre rosszabb állapotban van. A visszahúzódó víz nyomán iszapos, növényzettel benőtt partszakaszok maradtak, sok helyen kellemetlen szag is érezhető. A helyiek úgy fogalmaznak, hogy a folyó elvesztette korábbi hangulatát, és ma már kevésbé vonzó kikapcsolódási hely, mint korábban. Az alacsony vízállás mellett ugyanis a vélhetően sertéspestisben elhullott vaddisznótetemek is kellemetlen szagot árasztanak. Dragan Petrovic. Ez katasztrófa. Ez olyan dolog, amit az ember nem felejt el. A kagylók elpusztulnak a Dunában és a Tiszában. A fűben nőtt mindent. Érezni, hogy a víz 100 méterről is kellemetlen szagú. Rossz, nagyon rossz. Az állatok sem tudják, merre menjenek. A járvány mindenhova befészkelte magát. Egyetlen vaddisznó sincs, mind visszahúzódtak. Ez azt jelenti, hogy a természet teljesen veszélyeztetett. Mi sem tudunk kimenni a hétvégi házunkba, mert vannak saját sertéseink. Az alacsony vízállás a hajózást is nehezíti a Dunán. Újvidéknél ugyan az elmúlt napokban kisebb emelkedés mértek, de a folyó szintje még mindig jelentősen elmarad az átlagostól. A sekélyebb szakaszon a hajók csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, ami lassítja a folyami szállítást. A vízhiány nem csak a hajózást, hanem az öntözést és a folyami ökoszisztémát is érinti. A szakemberek szerint egyelőre nincs szükség a hajózás leállítására, de a korlátozás sok fent maradhatnak, amennyiben tovább tart az aszályos időszak.
5: Az idei nyár meglehetősen rendhagyó időjárást hozott. A hőség hullámokat néhány naponta heves zivatarok és hirtelen lehűlések váltják fel. A szeszélyes nyár komolyan befolyásolja a turizmust és a kikapcsolódási lehetőségeket. A Zentai medence látogatottsága megérezte a hőmérséklet ingadozást. A szabadtéri rendezvényeket egyelőre azonban sikerült megtartani a tiszamenti városban. Horváth Kátai Orchidea tudósítása.
8: Átlagosan mindössze 100 látogatója van naponta a Zentai medencének. Korábban kiegyensúlyozott nyári időjárás mellett nem ritkán 400, 500 vagy akár 600 belépőjegyet is értékesítettek naponta, nem számítva azt az 1000 ingyenes belépőt, amelyet a gyermekeknek osztottak ki. Szlávnik Ákos, a Zentai kommunális és lakásgazdálkodási közvállalat igazgatója.
9: Minden nyár érdekes, ez az idén nyárnak az a sztoria, hogy az első két hét, 10 nap két hétben nagyon nagy melegek voltak, és a tavalyi összforgalomnak a fele megvalósult ez a 10-14 nap alatt. Utána jött egy vihar, egy lehűlés, és azóta szinte minden harmadik, negyedik, ötödik nap van valami, most is pár nap, tegnap előtt este is volt egy eső, és valamiért az a tapasztalat, hogy amikor esik egy eső, lemén a hőmérséklet, 40 fok alá, vagy 35 fok alá, akkor zentei polgárok nem jönnek a városi medencére, és azóta a forgalmak is, meg ugye a látogatottság is nagyon megesett.
8: Zenta község idegenforgalmi szervezete a programok előkészítése során igyekszik kalkulálni az időjárási szeszélyekkel. Szerencsére az eső eddig egyetlen nagyszabású rendezvényt sem mosott el. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
10: Megváltozott éghajlattal küzdünk, amiben nyilván mi is próbáljuk megtalálni magunkat. Tehát ez a száraz meleg, illetve a csapadékváltozás, ez azt jelenti számunkra, hogy ezzel most már számolnunk kell akár egy rendezvény esetében is. Hála Istennek, ahogy nézem, ez a turistákat nem riasztja el, hiszen az eddigi látogatottság alapján megint csak a városunk növekedő tendenciát mutat, ami a turista érkezéseket illeti, de a rendezvényeket sem nem befolyásolta, úgy a Tiszavirág Fesztivált, mint a többi rendezvényt sem. Úgyhogy hát lehet mondani, hogy szerencsénk volt, de minden esetre ez egy olyan faktor, amivel a jövőben számolni kell.
8: A nyár hátralévő részében sem marad a város programok nélkül. Augusztusban szervezik meg a csárdanapokat és a szapregattát. Emellett a hónap közepén indul el a Green Future Fesztivál. A nyári szezont a város egyik legjelentősebb eseménye, a Városnap zárja, amellyel párhuzamosan a hőlégballon találkozót és a Tiszakötő Gyermekfesztivált is megtartják Zentán.
5: Lezárult a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Az elmúlt 5 napban Európa legújabb filmjei, neves alkotók és a mozgókép kedvelői találkoztak Palicson. A fesztivál záróestjén átadták a legjobbaknak járó díjakat, majd levetítették a Szent György ikonjának őrzője című szerb filmet. Csernai Panna riportja.
11: Véget ért a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. Szerda este a rendezvény elismeréseit is kiosztották. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje nyerte el. Az elismerést a film két színésze, Molnár Áron és Lovas Rozi vette át. Molnár Áron.
12: Szerdán kaptunk egy üzenetet Holtai Gábortól, a filmnek a rendezőjétől, hogy nyertünk egy elég komoly zsűri nagydíja elismerést és kitüntetést, és megkérdezte, hogy tudja, hogy utolsó pillanat, neki is hajnali 2-kor szóltak, de hogy Rozival el tudunk-e jönni. És el tudtunk, ami szerintem fantasztikus. Annyira boldog vagyok, hogy végül itt tudunk lenni a fesztiválon. Ez nekünk rengeteget jelent, mert ugye ez egy független film. Tehát ez tényleg ez rettenesen kevés pénzből készült, szívből, önerőből, tehát a Rozi, a Gábor és én, mi gratis vettünk részt ebben a filmben.
11: A független magyar alkotás számára ez az első jelentős nemzetközi fesztivál siker. Lovas Rozi beszédében úgy fogalmazott, a film elkészítése a szabadság melletti kiállás volt, és bár nem tudni, hogy a filmek képesek-e megváltoztatni a történelmet, de segítenek életben tartani a szabadság eszméjét.
13: Eddigi legnagyobb elismerés és legkomolyabb elismerés a filmünknek, amit hát nagyon régóta velünk van, és egy óriási munka van mögöttünk ezzel kapcsolatban, és szerencsére Magyarországon egy nagyon, nagyon nagy sikertörténet övezte ezt az egészet, és örülök, hogy most ugye a nemzetközi vizeken is értékelik a munkánkat, vagy itt a Vajdaságban is úgy hallom, hogy szerették a filmet. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.
11: Az idei fesztiválon 5 nap alatt mintegy 100 filmet vetítettek 15 programban. A szervezők szerint a közönség idén is nagy érdeklődést mutatott a vetítések iránt. Miroslav Mogorovics, az Európai Filmek Palicsi Fesztiváljának programigazgatója. Idén megint nagyon sok vendégünk van. A legtöbb filmből érkeztek vendégeink. Nagyon jó látni, hogy megtelt a szabad téri színpad és a többi terem is. Kiemelném, hogy a program párhuzamosan zajlott az Abázia moziban is, és ott is fantasztikusan zajlott le. Volt néhány olyan teltházas vetítésünk, hogy még pótszékeket is be kellett vinni, tehát a közönség valóban nagyon jól fogadta a programot. Ezzel is újra megerősítette azt, hogy Szabadka és Palics valóban megfelelő hely az Európai Filmek Fesztiváljának. A díjátadó után levetítették Jelena Bájit Jocsit, Szent György ikonjának őrzője című filmjét. Az alkotás olyan kérdéseket vet fel, mint hogy valójában mennyit ér egy emberi élet, és hogyan maradhat fenn egy tisztességes ember ebben a modern, képmutató társadalomban. A Szent György ikonjának őrzője című filmet valós események ihlették. Stanoje Rejic történetét követi nyomon egy egyszerű emberét, aki Szerbia legdélebbi részén él. A film azt mutatja be, hogyan küzd otthona, szabadsága, becsülete és méltósága megőrzéséért. A fő versenyprogram legjobb filmért járó Aranytorony díját Laurent Micheli Nino a paradicsomban című alkotása nyerte el. A legjobb rendezésért járó Palicsi Torony díjat pedig Simon Verhoeven kapta az Ó, ez az üresség, ez a szörnyű üresség című filmjéért. Ugyanez az alkotás érdemelte ki a közönségszavazatok alapján odaítélt Gorki Liszt díjat is. Az idei Livka Sándor díjat, amelyet a hazai filmes alkotók életművének elismeréseként ítélnek oda, Rados Bájty rendező, forgatókönyvíró és színész vehette át. A kitüntetett hangsúlyozta, 5 évtizedes pályafutása során számos elismerésben részesült, de ez a díj különleges helyet foglal el számára. Ugyanezt a díjat vehette át a fesztivál nyitónapján Mundruczó Kornél, magyar színházi és filmes rendező.
5: A pontos idő 16 óra 15 perc.
0: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérhetünk. Holnap a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Változó felhőzet, több órás napsütés, helyenként megnövekvő felhőzetből kisebb zápor, illetve időnként élénk északi szél várható, a csúcsértékek pedig 25-26 fok körül alakulnak pénteken.
15: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
19: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ez volt Fly Project 2014-es dalának egy kis felújított változat a Sisztek jó voltából Afro House beütéssel. Szóltatokatok egy mai csillaghullás kezdetén. Egyébként a Toka Toka a spanyol tokár megérinteni igéből származik, így nagyjából azt jelenti, hogy érints meg, vagy például, hogy érintés. A dalszöveg pedig inkább a tánc, a flört és a buli hangulat köré épül, nem egy összefüggő történetet mesél el. Na, ezt is megtudhattuk. És akkor a folytatáson pedig jönnek a legnagyobb kedvencek, egészen 20 óráig nincs megállás. Bizonyám, kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Ezeket pedig a jól ismert elérhetőségek egyikére küldjétek. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és ott van még a Facebook is, Csillaghullás Pannon Rádió. Játszon is fogunk a mai adásban a harmadik óra elején. A Summer Trip Fesztiválra bérleteket lehet majd elvinni. Érdemes lesz odafigyelni, egy igazán jó kis parti indul majd a hétvégén, ugye, na, kaszárnya, a Palicsi úti kaszárnya területén belül a Summer Trip, és kétnapos, vagy tehát bérletet lehet majd elvinni. Úgyhogy játszatok majd a harmadik órában, illetve itt lesz majd a Retro Chart is, ahogy a csütörtökönként lenni szokott. A folytatáson pedig jön Hugo újdonsága David Guettával, ez a Shine, aztán pedig Kygo legújabb dala Take Me Back. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon is a kebedő előtt, Bodosan lent halljátok.

Kygo legutóbbi dala, ez volt a Take Me Back. 16 óra 27 perc van, a folytatáson pedig az első mai kérések teljesülnek. Sziasztok, Szuper Sztereótól a Bent a neved dalt szeretném tímeának küldeni Adára. Roland kérte ezt a felvételt és küldi, én pedig mindjárt játszom Szuper Sztereó és D korai sikerdalát. Hát a Szuper Sztereónak talán ez volt a leginkább törgetett dala. Ezt egy interjúban nyilatkozta is nekem Laskai Viktor, aki egyébként ugye ez a név mögött áll. Na de megyünk tovább, Haliho. A jobb munkakedvhez kérném Avicii Waiting for Love számát. Kösz Alain Viktor volt a topolyáról. Meg lesz. Szia Destől, a Pannoniát szeretném. Köszönöm, jó zenehallgatást mindenkinek. Ancsi. Ezt is hallgatjuk. Egy jó kis mai magyar kedvenc. Hello Pitbull, a Hotel Room Service muzsikáját kérném. Tibi kérésére jön majd az a kopasz úriember, aki bizony megrengette a Puskással élet, és mindenki hatalmasat bulizott. Az a mindenki, az potom 67 ezer ember. És mindez két napja történt. Szóval jön Pitbull is, Nicole Scherzingerre, közös változatban a Hotel Room Service. És akkor még egy üzenet, szia Lent, szeretném a Kimenság műsorban meghallgatni a Walk the Moon és Shut Up and Dance dalát. Kellemes délután mindenkinek. Angéla kérésére ez már is szól elsőként.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Csillaghullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Miért van, hogy
1: fáj? Benedek Ádámot hallhatjuk itt a Csillaghullás folytatásában. A Miért című dalt jelentette meg az elmúlt időszakban. Ádám mesél többek között.
2: Sok hibámmal bőrigáztam, de te így szeretsz.
3: Amikor elkezdtem írni, akkor én nagyon kérdésekben voltam magammal is kapcsolatban. Tehát amikor elkezdtem írni, akkor nem gondoltam, hogy ez egy szerelmes dal lesz, hanem saját magamnak egy vallomás. Tehát körülbelül így indult el a sztori. Utána elővettem, és meghallgattam, és akkor eszembe jutott, hogy én most hol tartok, milyen ember van mellettem, mennyire szeretem őt, és elkezdtem. Egyik délután a saját stúdiómban voltam, és így alkottam, és elkezdtem sírni. És ahogy írtam a dalt közben, és nekem ez fontos. Innen tudtam, hogy ez egy nagyon őszinte dal számomra is, tehát nekem is, így a közönség is biztos szeretni fogja. Mesélek nekünk, veled őszem mindazt, amiért éltem, a csillagok közelemre hívlak újra téged. Emberek egyrészt nagyon változatosan gondolkodnak, így nehéz megmondani, hogy mit éreznek és hogy mit nem. Viszont az, hogy betalál egy gondolat vagy egy érzés, az sem könnyű, viszont én egyébként nem mindig úgy írom meg a dalokat, hogy akár ez egy szerelmes dal, vagy mit tudom, ez egy elvesztésről szól, vagy valami, hanem igazából ők mondják meg, ők formálják azzal a dalal, amivé szeretnék, szóval igazából ilyenből szabad út van, ilyen szempontból az én oldalamról.
2: Megint gyűlnek azok a napok, mikor nem voltam jól.

0: Reklám.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Sziasztok, én Mészmut vagyok, és hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A három nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Sziasztok, én Dobrádi Ákos vagyok a TNT zenekarból. Hallgassátok az új dalunkat itt a Pannon Rádióban. Ugye én...

17 óra 11 perc. Fati, a csillagulást hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel. Lehet kérni, kívánni, 19 óráig futatnak be az elérhetőségek egyikén. Ahogy az ugye néhány esetben már meg is történt, mindjárt újabb kérések teljesülnek. Ne felejtjétek, a következő óra elején lehet majd Summer Trip bérleteket, belépőket, tehát kétnapos belépőket elvinni, amolyan last minute-ben, hiszen holnap és holnap utána szólnak, ugye vasárnap az ingyenes családi nap a Summer Trip-en, idén is, úgyhogy a holnap, illetve holnap utáni napra tehát bérleteket lehet majd megnyerni a következő óra elején. Most viszont, kedves csillagulás, a Dániel Fitt csapattól az Orgonafa című zeneszámot hallgatnám meg Mariannak érte. Apropó, Dániel Fitt, a Dániel Fitt együttes augusztus 16-án vasárnap Magyar Kanizsán lép majd fel a Szent István napi ünnepségek keretein belül, úgyhogy Dániel Fitt Magyar Kanizsán augusztus 16-án, csak úgy szólok. Szia, Lenny, jó a műsor szokásosan, a Moving to the Sun nagy kedvencem, szólhatna? Köszi, Zsani. Nekem is. Szólhat bizony. Hugel, Ultranate, Email Angel és a Moving to the Sun, ezt hallgatjuk majd negyedikként. Ciao, a Freed from Desire pedagja nekem is azoknak, akik szeretik a 90-es zenéket. Ezt már Bandi kérte. Jönni fog Gáladala. Üdva, Barbara Streisand számot kérni a régió bulik emlékére. Üdve, Otto. Duck Sauce és Barbara Streisand. Hát igen, a 2000-es években nagyot pörgött ez a dal, de mai napig is jó. Hallgatjuk majd a blokk végén. És még egy üzenet, hello a kívánság műsorban. Miles Smith Stargazing című dalát szeretném Ivet János halmáról. Ezzel megyünk a folytatásban. Jön tehát a Stargazing, aztán az Orgonafa, majd a Freed from Desire. Itt lesz a Moving to the Sun, majd pedig Barbara Streisand.

alone. Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci Helyi Közösség irodájában lehet. 064

0: 06 22 10.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Reklám.
3: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor fellép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, vásártér.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Csillaghullás.
1: A folytatás a Marsalkó Dávid jön. Milyen érzések vannak benned, amikor visszagondolsz a halott pénz kezdeti szakaszára, és arra a pályaútra, amit bejártál az országos sikerig? Mi volt az, ami előre vitt, hogy most ott lehess ahol?
2: Fú, hát ez egy elég komoly kérdés. Rengeteg minden történt velem és velünk, hogy elindult a halott pénz. Ez egy elég érdekes, és szerintem egy ilyen kicsit ilyen szabálytalan pálya, amit bejárt a halott pénz, mert ez nagyon sokáig az én szóló projektem volt, és 2013-ban vált zenekaros formációval. Közte volt egy átmeneti időszak, amikor már volt a Mark, volt a DJ Venom, tehát volt egy ilyen live act-es formáció. Nagyon sokáig nehezen, nem is egyetlen nem jött a siker, azért egy nagyon-nagyon más világ volt akkor, azt azért látni kell, meg aki mondjuk ilyen 30 körüli van, vagy idősebb akár, az tudja, hogy a 15 év alatt mennyi változáson mentünk át csak abban, hogy az internet használat, akkor a 2004-ben, amikor kezdtem, a YouTube még közel sem volt annyira domináns, azért egy teljesen más piacon indult el, hip-hop fórumokban, ilyen underground hip-hopos fórumokban terjedtek akkor még csak a zenék, szóval egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon más dimenziót kell elképzelni, és akkor folyamatosan próbáltam előrelépkedni, 2010-től indult el egy kicsit jobban a dolog, akkor 2011-2012, ezek voltak azok az évek, amikor valami úgy látszott, mintha elindulna, és akkor a 2013-as év az mindenképp egy fordulópont volt, mert az akkori lemeznek a megjelenésével vált a zenekarra a halott pénz, ami nagyon nagy változásokat hozott, főleg abban, hogy az élő koncertek nívója, színvonala egy óriási tudott ugrani, és ez nagyon-nagyon meghálálta önmagát. Egy klasszikus értelmet zenekari formációvá váltunk, élőben kezdtük el hétről hétre, napról napra meggyőzni a közönséget, és így építettük fel a közönségi bázisunkat, illetve a dalokat is alapvetően így ismerték meg hétről hétre az emberek, és természetesen az nagyon-nagyon jót jött, hogy elkezdték rádiók játszani, elkezdték felkapni az interneten, szóval ezek a párhuzamos dimenziók azért nagyon jó előre lökték a történetet, és hozzáteszem, hogy természetesen a legfontosabb az egészben az, hogy a közönség elkezdte megszeretni, támogatni ezt az egész dolgot, és hát anélkül pedig semmi sincs. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a Pannon Rádiót! Valami!

0: Programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
0: Műsorajánló.
9: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
10: Hey, what's up? This is Jay-Z.
11: This is Big Snoop D-O-double-G.
12: It's your boy Wiz Khalifa, man.
13: Hey, yo, this is Eminem.
14: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
15: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: 17:56 perc van, ez a Csillaghullás a legnagyobb kedvencekkel, és ebben az órában még egy kívánságdal teljesül. Hello Len, ha belefér, Chicane és Bryan Adams Don't Give Up zenét kérném. Köszöntem, Oscar. Bele bizony mindjárt hallhatjuk. Calvin Harris egyébként ebből nevített, amikor a Blessings című dalát elkészített, ezt mindjárt hallhatjátok is.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Temple City és a Self-Aware a mai kedvencek közül, itt a csillagkodás mai harmadik órájában, ahol is mindjárt játszani fogunk. Bérletet lehet elvinni, azaz holnap, illetve holnap utánra szóló belépőket egyben. A Summer Trip-re, mert hogy holnap már kezdetét veszi, aztán ott van még egy vasárnapi ingyenes családi nap is. Ugye Valentino Canciani, Péter Márktól, de ne én mondjam, én az ajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Péter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Úgy bizony a Summer Trip-re lehetett bérletet, illetve lehet bérletet elvinni. A játék pedig most kezdődik mindjárt. Itt egy 8 percig fog tartani, és csupán annyi a dolgotok, hogy megírjátok, hogy hanyadik, sorrendben hanyadik Summer Trip Fesztivál az idei. SMS-ben játszunk, 063-621-605-ös, csak és kizárólag SMS-ben játszatok, írjátok meg, hanyadik sorrendben, hanyadik Summer Trip Fesztivál, ugye a holnap kezdődő, illetve hát a teljes neveteket még tegyétek oda. Na, nyereményjáték ezennel kezdetét vette.

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: 24-től a 24. Summer Trip, úgyhogy a helyes válasz a 24 volt. Mindjárt kiderül, kinyeri a bérletet, addig pedig jön Illenium és az In My Arms itt a Csillaghullásban.

És kérem szépen, megtörtént a sorsolás, már is mondom, kinek kedvezett a szerencse. A bérletet a Szemetrő Fesztiválra Horváth Zsombor nyerte. Jó bulit kívánok! Péntek, illetve szombatra is szól, tehát ez a bizonyos bérlet, a vasárnap pedig ingyenes családi nap, úgyhogy holnaptól lesz Szemetrő Fesztivál Palicsi úton a 2-es kaszárnya területén. Horváth Zsombor, jó bulit kívánok! Itt a folytatáson pedig egy miniblog következik, hiszen itt az óra második felében még itt lesz a Retro Chart heti kiadása is. Hello Alan Majkától szeretném a Visszapillantó című dalát kérni. Köszi, jó a műsor, Evelyn. Köszönöm szépen. Ez egyébként Molnár Tamás és Majka közös dala. Illetve szia, a Samba de Janeiro zene pörögjön nekem is, mindenkinek, aki szereti dalát kérni. Köszi, jó a műsor, Evelyn. Köszönöm szépen. Ez egyébként Molnár Tamás és Majka közös dala. Illetve szia, a Samba de Janeiro zene pörögjön nekem is, mindenkinek, aki szereti. Reni Kanizsáról. Egy igazi klasszikus,

0: Reklám.
1: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai Vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor fellép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, Vásártér.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
1: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
4: Via Recta, a minőség életért.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
4: És itt a folytatásban indul mindjárt a Retro Chat. Olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon uralták a hivatalos angol top listát. Például 1995-ben, 2001-ben, 2007-ben, 2012-ben, vagy például 2017-ben.
3: The Retro Chat. Csillagullás a Pannon Rádióban.
5: 1995. Take that. Back for good.

0: number one. Csillagolás a Pannon Rádióban.
1: 2012. Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2017. Harry Styles, Sign of the Times.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
6: Hi. Calvin Harris.
7: This is Ava Max.
8: Hey guys, I'm Halsey.
9: Jonas Blue.
10: Hi, this is Mark Ronson.
11: Hey, this is Miley Cyrus.
12: Hi, my name is Zara Larsson.
13: Mwah! This is me, Rita Ora.
14: Hi, I'm Ariana Grande.
5: Chilo Kulash.

0: Mi volt Anima és a Liebe Market című dal szólt itt a Csillagulás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánságdal teljesül még. Szép napot kívánok, szeretném kérni T. Denny új dalát, amelyet a Hunyadis Gellértel készített. Köszi előre, Zsuzsi! Bizony, ez egy újdonság, ezt mondjuk nem láttam jönni, hogy Kádár L. Gellért, aki ugyebár Hunyadit alakította a jellegzetes sorozatban. Ilyen jó, rokkos hangja van, és hogy készít egy közös dal T. Dennyvel. Na ez megtörtént, mert hogy promózzák azt a filmet, amelyben T. Denny alakítja az egyik főszereplőt, és októberben kerül a mozikba. Tegyél csodát, ez a dal címe. De úgy látszik, hogy megtetszett nektek is. Jön mindjárt elsőként, utána pedig Hello Allen. Pedagja nekem is mindenkinek, aki szereti. Groove Coverage és a megunhatatlan Poison. Ezt pedig Csaba kérte. 2005, egy Alice Cooper feldolgozással. Itt lesz a Groove Coverage, előtte pedig T. Denny, Kádár L. Gellértel.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
5: Hi, I'm David Gera.
6: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: És itt a Csillaghullásban elérkeztünk a Csillaghullás Mixhez, 19 óra 14 perc van, mégpedig magyar könnyűzenei klasszikusok ennek a 90-es évekből, rádiós válogatás, de mindez egyvelekben, avagy mixben, bulison egészen 20 óráig kiadósan tehet, amikor is majd kezdetét veszi a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között, ahogy a csütörtök estékén lenni szokott. Csillaghullás pedig holnap is pénteki, azaz hétvégére hangolódó kiadásban várlak majd benneteket a legnagyobb kedvencekkel és számos teljesülendő kéréssel, kívánságdallal a szokott időben a 16 órai híradót követően. Köszönöm, hogy velem tartottatok, mára tehet. Búcsúzom a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. A holnapi viszonthallásig további szép estét, jó rádiózást és sziasztok! Hey!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Egyre rosszabb állapotban vannak a kapás növények Magyar Kanizsa községben. Sajnos a csapadékhiány nagy kárt okozott és okoz a térségben. Ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokra lehet majd számítani. A termelők elmondása szerint megindult a kényszerérés, ha pedig ebben a stádiumban megáll a növény fejlődése, maximum 30%-os hozamra lehet számolni. A tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság legújabb elbírálása alapján több vajdasági község és város kap támogatást a különböző fejlesztési projektjeik műszaki tervezési dokumentációjának elkészítéséhez, tájékoztatta a Facebook bejegyzésében Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a tervek elkészítése az első és a legfontosabb lépése a megvalósulás útján. Juhász úgy fogalmaz, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően elkezdődhet a Zentai Művelődési Ház átalakításának megtervezése, Topolya község múzeumának felújítási terveinek előkészítése, valamint a Csantavér-Orom közötti útszakasz kiépítésének a megtervezése. 37,2 millió dinárt biztosított a Zentai István Szrémac általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a város sújtóvihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és orkán erejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat.
0: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Hope you're ready for the next episode. Hey, hey, hey.

Non-stop hip-hop a Pannon Rádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági. Panna Rádió.
3: Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphony.

0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Yeah, I'm not sure.

0: 91,5 MHz-en.
1: Pannonrádió.
2: And the bass

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.